Már dolgozta fel Wagner, és a darabot kisfiának ajánlotta Siegfriednek, de a zenemű tulajdonképpen egy szerenád feleségéhez, Cosima asszonyhoz. Siegfried egyébként karmester és zeneszerző, valamint rendező lett.

Wagner Siegfried idéjét játszotta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényelt Ricardo Frizza. Az ismert karmester 1971-ben Brescia városában született, képzése a Milánói Konzervatóriumban és a Sienai Akadémia Csigiánán zajlott. Mozart D-dur hegedű versenye következik Langer Ágnes szólójával.

Mozart 218-as kőhőjegyzékszámú D-dur koncertjét Langer Ágnes és a Rádió zenekar adta elő, vezényelt Riccardo Frizza, aki nagyon elkötelezett az olasz operai repertoár iránt, különösen a bel canto stílus felé, Donizetti Verdi Rossini operáit nagyon kedveli. A ráadás Bach E-dur partitájának Gavotte tétele volt.

Egy Bach gavottot játszott Langer Ágnes a Mozart versenymű után, ő 6 éves korában már hegedült, jelentős versenyeken indult, iskoláit Németországban végezte, Mainzban, majd a Maastrichti konzervatórium tanulója lett. A Zeneakadémiai hangversenyen ezután Gustav Mahler 5. szimfóniája hangzott el.

Mahler 5. szimfóniáját játszotta a rádiózenekar Riccardo Frizza irányításával. A Gyász mellék nevű szimfóniát Mahler úgy érezte, hogy nem fogják megérteni. Többször el is mondta, hogy jó lenne, ha csak halála után legalább 50 évvel mutatnák be a darabot. Mi most egy Bach szimfóniatételt hallgatunk meg.

Bach 21. kantátájának szimfóniáját hallottuk. A kantáta címe Ich hatte viel Bekümmernis, előadta Prospero konszort vezényelt Lukas Tamm. A Jézusban megtalálható biztonság elérésének nehézségéről szól egyébként ez a Bach kantáta. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Rudolf főherceg nevét Beethoven miatt ismerjük legalábbis a zenében. Nagyon sok művet ajánlott magasrangú pártfogójának a Bonni mester, a hármas versenyt, vonós négyes zongora szonátát és sok mindent. Rudolf osztrák főherceg 7 esztendeig volt Beethoven tanítványa. Most az ő trióját hallgatjuk meg. Rudolf gyerekkorában kivételes intelligenciát mutatott, ezért egyházi pályára szánták. Esztergom érseke és Magyarország prímása is lett. Egyébként kiválóan zongorázott, komponált, és hát Beethoven is tanította, akivel mély barátság fűzte össze. Az Amici kamara együttes tagjait halljuk.

Az 1831-ig élt Rudolf osztrák főherceg triója hangzott el Joaquin Valdepeñas, David Hetherington és Petri Schäpper előadásában. Ők az Amici Kamara együttes tagjai. Beethoven elutasította az elvtelen talpnyalást, de Rudolf főherceget nagyon szerette. Most hallgassuk meg Lou Harrison hárfaszütjét.

Lou Harrison hárfaszítje hangzott el David Tannenbaum, William Winant, Scott Evans és Joel Devil előadásában. Nagyon különleges hangszereket hallhattunk ám. Gitár, üvegharmonika, sistrum, sőt dobok is hallhatók ebben az alkotásban. Carl Philipp Emanuel Bach, Amol Gordonka versenye következik Sergei Malov szólójával.

Carl Philipp Emanuel Bach Ámol Gordonka versenyét Sergei Malov és a Sundeum Kamara együttes adta elő. Palestrina a reneszánszkor egyik legnagyobb zeneszerzője volt, a római Szent Péter bazilikához tartozó Capella Giulia zenemestere volt. Missa sine nomine miséjét hallgatjuk meg.

Palestrina Missa Sine Numine című zeneművét Silvia Piccolo, Anemike Kantor, Marco Bézli és Daniele Karnovics adta elő. A zeneszerző 12 misekönyve, motettás könyvei, valamint madrigájai az a cappella kórusirodalom csúcspontját képezik. Most halljuk Arnold Becks legendáját.

Arnold Becks legendáját Steven Dunn és Bruce Vogt játszotta. Ez a brit szerző 1953-ig élt, és azt írják róla, hogy számos művében szívesen alkalmazta az ír folklórt, és inkább volt konzervatív, mint forradalmár a zenében. Charles Evison Scarlatti nyomán készült Ámol koncerto grosszója szól.

Charles Evison Amol Concerto Grossoját, a Tafel Music barokk szólisták adták elő. Ezt a szerzőt Francesco Geminiani tanította a mesterségre Itáliában, viszonzásul ő pedig mestere zenéjét terjesztette a Szigetországban. Most Poulenc Capriccióját hallgatjuk meg, majd Handel Szemele című operájából Jupiter áriáját.

Egy Handel áriát hallottunk, Jupiter szerepében Matthew White énekelt, előtte pedig Francis Poulenc kapricsolját André és Normund Swixne játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül Fanny Mendelssohn C-dur-nyitányát hallgatjuk meg. Búcsúzik a Notturno csapata, Katona Márta, Pergely János és Németh Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Illés Anna. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a kekvák adókedvezményét, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvótaadó, ugyanakkor megduplázzák a levegőterhelési díjat. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról is. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők emellett megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Budai Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT élére a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tárcavezető bízik abban, hogy az új igazgató irányításával a HIPA tovább erősíti Magyarország versenyképességét, és még több magas hozzáadott értékű beruházást vonz hazánkba. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők a jövő hónapban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új termékek előállításához, illetve meglévők fejlesztéséhez szükséges eszközökre, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket augusztus végéig várják. A vadak itatása a vadászatra jogosultak feladata, hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket. Mindezekhez támogatás igényelhető a vadászkamaránál. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, ezért tegnap este a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának teljesítményét is csökkenteni kellett. Legutóbb hétfőn az erőmű 1-es blokkjának teljesítményét mérsékelték a szakemberek a hűtővízként is használt Duna alacsony vízállása miatt. Már 13 halálos áldozata van a Japán déli részén Kumamoto prefektúrában történt földrengésnek. A 7,1-es erősségű természeti katasztrófában sokan megsérültek. A földmozgás után nem sokkal robbanás volt egy bevásárlóközpontban. A vásárlók többségét evakuálták, de 20-30 alkalmazottat továbbra sem találnak. Ma van a Nemzetközi Tigris Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a vadon élő nagymacskák kihalásának veszélyére. A ragadozó 9 alfaja közül 3 már kihalt, de a többi is veszélyeztetetnek számít az orvvadászat, zsákmányállataik vadászata, illetve természetes élőhelyük pusztulása miatt. Végül a várható időjárásról. Jelenleg 9 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban. Az északi-északkeleti határ mentén enyhébb a hajnal. Budapesten 17-20 fokot mérnek. Többnyire mindenütt derült az ég, csak Nógrádban és a főváros környékén vannak felhősebb tájak.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Liza Batiashvili hegedül. A grúz születésű német hegedűművésznő fellépett a 2018-as Stockholmi Nobel-díj átadási ünnepséghez kapcsolódó díszhangverseny szólistájaként. Mostani válogatásunkba az ott előadott mű is bekerült. Mesterek órája Liza Batiashvili, ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután Arthur Rubinstein zongorázza Frédéric Chopin műveit. A többszörös Grammy-díjas lengyelországi zsidó származású amerikai zongoraművész Chopin műveinek legjelentősebb 20. századi előadója volt. Ezt 60 éve az Erkel Színházban is bizonyította. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
3: Van köztetek valaki, aki most van először kakaókoncerten?
4: Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kel a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
3: Miért kedvenc hangszer a tuba?
4: Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, kakaókoncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Bozzai László, a mikrofonnál Szejlő Dénes. József Haydn B-dur szimfóniájával indítjuk a mai muzsikáló reggelt, ez a numero 98-as harmadik tétele, az osztrák-magyar Haydn zenekar játszik, vezényel Fischer Ádám.

Joseph Haydn numero 98-as B-dur szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, az osztrák-magyar Haydn zenekar játszott, vezényelt Fischer Ádám. Bár most nagy szárazság van, 1838-ban nagy árvíz volt. Ekkor írta Liszt Ferenc, ó távoli vad hazám, fájdalmat kiáltása visszahívott hozzád, és szégyenkezve hajtom le fejem, hogy oly sokáig el tudtalak felejteni. Ugye aztán nem felejtette el Magyarországot, sőt, ugye adott jótékonysági koncertet is, sőt, zenéjében egyre gyakrabban jelentek meg a magyaros elemek, például itt vannak a magyar rapszódiák, ebből szól most a második Zempléni Kornél előadását halljuk.

Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját hallottuk Zempléni Kornél előadásában. Most Telemann E-moll koncertójának két tétele következik, Bertalan Andrea, Brandis Márton és a Capella Savaria játszik.

0: Georg Philipp Telemann Émol koncertójának két tételét hallottuk Bertalan Andrea, Brandis Márton és a Capella Savaria előadásában. 7:02.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egyszer fent, egyszer lent. Ilyen ez a popszakma, tartja a mondás. Ennek a mondásnak a cizelláltabb verzióját halljuk a következő versben. Petőfi Sándor Tarka élet című versét halljuk Gera Zoltán előadásában.
2: Tarka élet. Szolgáltam én Mars uramnál és Tália kisasszonynál, mégpedig nagy tiszteletben. Ott elcsaptak, itt elszöktem. Gyalogoltam kutya módon, s jártam 4 lovas hintókon. Tisztítottam más csizmáját, s tisztítál az enyémet más. Kújtorogtam szomjan éhen, egy helyen száraz kenyére rágicsáltam, más helyen meg tejbe vajba füröztöttek. Volt már ágyam a mezetlen föld kietlen rengetegben, háltam ismét cifra ágyon, finom patyolatpárnákon. Megemeltem a sipkámat szolgabíró hajdujának, s én előttem hajtogatták magukat a szolgabírák. Szobajányi szégyelt volna velem jőni karonfogva, máskor ismét úri hölgyek pillantásomért epettek. Drága, ékes új ruhám volt, s volt ruhámon folt hátán folt. Zöldre raktam sárgát, kéket, szent atyám! Betarka életet!

Ludwig August Lebrun G-moll oboa versenyének harmadik tételét hallottuk Albrecht Mayer és a Potsdami Kamara zenekar előadásában. Egy nagyon jó hangulatú versenyműtétel szólt most, csupa életöröm, csupa frissesség, szerintem jól kapcsolódott az előző vershez. Petőfi Sándor Tarka élet című versét adta elő Gera Zoltán, és írja is egy kedves hallgató, hogy szép volt a vers, jó volt az előadó. Egyetértek, és szerintem ez igaz a G-moll oboa versenyre is. Folytatjuk ezt a napsütéses, madárcsicsergős hangulatot. Franz Schubert 5. szimfóniájának 3. tétele következik, ez a Menuetto, a bécsi filharmonikusok játszanak, Kertész István vezényel. Talán úgy érezhetjük, hogy itt a 3. tétel eleje egy kicsit súlyosabb az előzőkhöz képest, de ne aggódjanak, jön a trió, ott kisüt a nap.

Schubert 5. szimfóniájának 3. tételét játszották, a bécsi filharmonikusok Kertész István vezényelt. Írja az Útinform, hogy élénkül a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, illetve sokan haladnak a 11-es főúton Leányfalu és Budakalász között, illetve a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros irányába és a Csepel-sziget útjain. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra, pulzust le, hangerőt fel. Manuel Ponce 5 mexikói dal gitárra sorozatából szól most az 5. darab, de átiratot hallunk. John Henry Crawford játszik Gordon Khan, Victor Santiago Asuncion zongorán.

Manuel Ponce 5 mexikói dal gitárra sorozatából szólt. Az 5. darab John Henry Crawford és Victor Santiago Asuncion előadását hallottuk. George Bizet gyermekjátékok sorozata következik. Egyébként Bizet nagyon kritikus volt ezzel a sorozattal kapcsolatban, mert 12 darabot tartalmaz ez a ciklus, és ebből mindössze 5-öt dolgozott át zenekari verzióra. Aztán a többit azt más készítette el. Illetve nagyon érdekes, hogy létezik mesekönyv adaptáció erről a darabról. A különböző lapokon QR kódok vannak, ugyanúgy gyermekjátékok a könyvnek a címe, és miközben lapozgatjuk, a gyerekkel hallgathatjuk a zenét. 2 tétel szól, a papás-mamás, illetve a labdázás.

Georges Bizet gyermekjátékok sorozatából szólt a Papás-mamás, illetve a Labdázás című tétel. A Toulouse-i Capitol Színház zenekara játszott, vezényelt Michel Plasson. Händellel zárjuk az órát. A Messiás című oratóriumból szól a szimfóniatétel, a Freiburgi Barokk zenekar játszik, vezényel René Jacobs.

0: Handel Messiás című oratóriumából szólt a szimfóniatétel, a Freiburgi Barokk zenekar játszott, vezényelt René Jacobs. Pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Kármán András pénzügyminiszter felidézte, 2023-ban 54 adó nem volt Magyarországon. A Tisza célja ennek egyszerűsítése. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye jöhet létre. A Fidesz parlamenti frakciójának vezetője ugyanakkor új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot. Bóka János szerint magánemberek és cégek vagyona is politikai bosszú célpontjává válhat. Budai Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT élére a gazdasági és energetikai miniszter. Az új igazgató több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal rendelkezik. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, emiatt a paksi atomerőműben tegnap estétől a 3-as blokk teljesítményét is csökkenteni kellett. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkenése mellett is biztonságban van. Irán által támogatott iraki fegyveresek állásait támadta az amerikai és a szaúdi hadsereg. Az összehangolt akció részeként a terroristák több fegyverraktárát, valamint logisztikai központját megsemmisítették. A műveletet válaszcsapásnak szánták, miután a milicisták az iráni iszlám forradalmi gárda utasítására az elmúlt napokban dróntámadásokat hajtottak végre szaúdi energetikai létesítmények és a térségben állomásozó amerikai erők ellen. Egyre több az erdőtüzek miatt kitelepített lakó térhet vissza otthonába Spanyolországban. Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban mintegy 20 000-en mehettek haza. Azokon a településeken, ahol megszűnt a tűzveszély, a lakosokat hazakísérik, hogy felmérjék a veszteségeket. A hatóságok a fokozódó hőség miatt újabb tűzfészkek kialakulására számítanak. Idehaza országszerte napos, száraz idő valószínű. Az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula, a hétvégén többfelé akár 40 fok körül is alakulhat majd a hőmérséklet. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Az Összhang következő adásában a Földes Imre 90. születésnapjára készült könyvről és az idei veszprémi Auer Fesztiválról beszélgetünk.
7: Felkerült Veszprém egy olyan európai térképre, ahol jegyzik, és ahol megtudták szerencsére nagyon sokan, hogy Auer Lipót ez nem orosz volt, annak ellenére, hogy Szentpéterváron működött, hanem magyar, és hát veszprémi.
6: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Voices 8 énekel. A brit a cappella együttes többször járt nálunk. Most egy 2014-es Szent István bazilikai hangversenyüket idézzük, melyen reneszánsz és kortárs brit szerzők egyházi alkotásait adták elő. Kórus muzsika. Ma 20 óra 36 perckor. A Bartók Rádióban. Az idei bayreuthi ünnepi játékok a Nibelung gyűrűje ciklus harmadik darabjával, a Siegfried című háromfelvonásos operával folytatódik. A mitológiai hős története a tisztaságról és a szerelemről szól. A címszerepet Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok énekes zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaus csütörtökön 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes szerda reggelt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Bozzai László, a mikrofonnál Szejdül Dénes. Ludwig van Beethoven opusz 81-es Ez-dur szonátájának első tételét játssza Márion Dénes.

Ludwig van Beethoven opusz 81-es S-dur szonátájának első tételét hallottuk, Várjon Dénes játszott zongorán. Az erekje kedvelőknek mondom, hogy Beethoven különlegességekért nem kell külföldre utazni. Martonvásáron megtekinthető Beethoven egyik hajtincse egy medalionba zárva. Én egy ilyen dús, fekete hajat képzeltem Beethovenhez, szerintem mint sokan. Ez inkább ilyen barnás, őszes árnyalatúnak tűnik, már ahogyan nézem a fotókat. Hát aki nem hiszi, járjon utána, csak Martonvásárig kell menni. Carl Nielsen Aladdin szvitjéből szól most részlet a Helsinki Filharmonikus Zenekar és a Finka Filharmonikus Kórus előadását halljuk.

Carl Nielsen Aladdin szvítjéből szólt részlet, a Helsinki Filharmonikus Zenekart és a Finn Filharmonikus Kórust hallottuk. Ez a mű eredetileg kísérő zenének készült a Dán Királyi Színház monumentális ötfelvonásos Aladdin előadásához. Nem alakult azonban túl jól a dolog, mert a rendezővel a zeneszerző nagyon összeveszett. A rendező folyamatosan megvágta, alakította a zenét, tehát ez egy ilyen alkotói folyamat során elfogadható, de hát átlépett egy vörös vonalat. Például a zenekart konkrétan behúzták a színpadi lépcső sor alá, mert annyira kevés hely jutott nekik a nagy díszlet meg az óriási színpadkép miatt, így a hangzás az teljesen tompa lett, ezért Nielsen olyan dühbe gurult, hogy a premier után követelte, hogy a nevét vegyék le a színlapról, és konkrétan elhatárolódott a produkciótól. Azonban a zenét jónak ítélte, ezért készítette el a legkedvesebb tételeiből ezt a szvittet, aminek most a részletét hallottuk. Stamitz D-dur brássa versenye következik, most a második tételt játsza Szűcs Máté és az Anima Muzicé Kamara zenekar. A hangversenymester G. Horváth László.

Kárstamitz D-dur Brácsa versenyének második tételét hallottuk, Szűcs Máté és az Anima Muzicé Kamara zenekar előadásában. Kicsit szomorú volt ez a zene, olyan, mintha ez a zene már tudta volna, hogy egy kicsit szomorú dologról szeretnék beszélni. Ezen a napon hunyt el Robert Schumann 1856-ban, ugye tragikusan fiatalon, mindössze 46 évesen távozott. Az utolsó két évében elszigetelten élt, gyermekeit és feleségét nem láthatta, Johannes Brahms járt be hozzá, ő látogatta rendszeresen, de hogy meséljek valami pozitívat is, halála előtt két nappal azonban találkozott a feleségével, akit fel is ismert, és a feljegyzések szerint egy nagyon hosszú, nagyon bensőséges öleléssel búcsúzott tőle. Természetesen Robert Schumann műve következik, 5 darab népi dallamokra, ebből szól az 5. tétel, erősen és markánsan. Kis József és Jandó Jenő előadását halljuk.

0: Schumann művet hallottunk 5 darab népi dallamokra. Ebből szólt az 5. erősen és markánsan. Kis József játszott oboán, Jandó Jenő zongorán. 8:02.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Na jó, igazából csak 1 perccel, de a lényeg az, hogy most kulturális hírekkel, ajánlóval folytatjuk. Ma kezdődik a Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten, bár a rendezvény sorozat középpontjában a zene áll, összművészeti fesztiválról van szó, ahol a tánc épp úgy helyet kap, mint a képző művészeti tárlatok. A fesztivál küldetéséről és a részletes programról az ügyvezető Barta Dóra beszélt Várgedő Annának.
2: Milyen múltra tekint vissza ez a fesztivál? Mikor indult útjára?
3: Az egyik legnagyobb és leghosszabb hagyományokkal rendelkező fesztiválunk, a Kodály Művészeti Fesztivál, valójában hasonlóan a Híres Héthez két nagy tradicionális eseménysor témjelzi Kecskemét kulturális életét. Itt a Kodály Művészeti Fesztivál nagyon régóta a Kodály Zoltán szellemi örökségét és a magyar zenei kultúra értékeit állítja a középpontra évből évre. Az előző időszak kifejezetten azra a kapcsolatteremtésre helyezte a hangsúlyt, amiben a minőségi klasszikus zene és akár egyéb művészeti ágak találkozásán keresztül minél inkább a népszerűségét, a látogatottságát és a dolog fajsúlyát összekötve látogatószám bővülést is vártunk az események sorával, illetve a programkínálattal. Nagyon szép és nagyon eredményes időszakon vagyunk túl. Nem adtuk alá, gyakorlatilag ugyanez a mostani szándék is. Jelen pillanatban elsősorban kecskeméti értékekre és kecskeméti közösségekre, alkotó közösségekre épült a fesztivál programkínálata.
2: Egy Kodály Zoltán szülővárosában rendezett Kodály nevét viselő fesztiválnak értelemszerűen hangsúlyos eleme a zene. Összefoglalná, hogy milyen zenei programokkal készülnek idén?
3: Igen, valójában nagyon sok zenei program mellé illesztett társ rendezvényt is említenék majd, mint amit az első zenei program, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, amely 60 éves jubileumát ünnepli a Híres Agora egyik kiemelt művészeti együttes, a Város nagynevű klasszikus zenei együttese. Bár már túl vagyunk egy gálán és egy ünnepségen, most a Kecskemét Tánc Együttessel, ami szintén jubiláló együttes, és 50 éve működik már nagyszerűen, ők együtt idézik fel a gazdag művészeti örökséget és a közös értékeket. Tehát valójában egy zenei koncerttel, egy zenei programmal indulunk, mégis már megveti a lábát társművészetként a táncművészet, azaz azon belül a néptánc. Aztán a Kodály Intézet program soraiból emelném ki Erdei Péter nemzetközi mesterkurzusának záró koncertjét, a Nemzetközi Kamarakórus közreműködésével és a mesterkurzuson résztvevő hazai és külföldi karvezetők részvételével. Zenei program még az úgynevezett Atmoszféra koncert, ami Dés László és a Free Sounds Quartet szerintem kiváló koncertjével zárja majd a koncertívét a fesztiválnak. Atmoszféra koncertnek nevezzük, hiszen ez egy olyan különleges esemény, ami nem beltéren, hanem szabadtéren kerül megrendezésre. Különleges fényjátékok és egyéb kiegészítő hatások ölelik körül a nagyszerű hazai és nemzetközi szempontból is releváns koncertet, úgyhogy a kecskemétiek nagyon szeretik ezt a programelemet is, és megemlítenék még egy kamarakoncertet, ami pedig a Kult Kaszinóban kerül megrendezésre. Ez egy vonós trió koncert, amelyben gyakorlatilag a Kult Kaszinónak különleges, jó atmoszférájú tere jelenik meg, és hoz létre egy intim, nagyon különleges koncertet. Illetve még zenei pont és kiemelendő pont a Talamba Ütős Együttes koncertje, szintén szabadtéri eseményként jelenik meg a fesztivál programjában.
2: Említette már Erdei Péter mesterkurzusának záró eseményét, amely a Nemzetközi Kodály Szeminárium része. Milyen kapcsolat van a szeminárium és a Kodály Művészeti Fesztivál között?
3: Hála Istennek, nagyon hosszú múltra tekinthet vissza ez az együttműködés is. Valójában nagyon sok esetben a fesztivál időpontja is igyekszik olyan módon kapcsolódni és alakulni, hogy mindenképpen a szeminárium valamilyen átfedés hozzon létre idősáv tekintetében, úgyhogy ezúttal is hasonló módon, mint az előző időszakokban fontos a kapcsolódás, fontos az együttműködés, a találkozás.
0: Tehát ma kezdődik a Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Erről beszélgetett az ügyvezetővel, Barta Dórával, Várgedő Anna kollégám. És hogyha már tánc, akkor jöjjön Brahms első magyar tánca a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában.

Johannes Brahms első magyar táncát hallottuk a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában, vezényelt Daniel Barenboim. Johann Sebastian Bach következik, az E-dur partita harmadik tétele szól, átiratban az átíró és az előadó Roman Ditta.

Johann Sebastian Bach E-dur partitájának harmadik tételét hallottuk Rómanditta átiratában és előadásában. Adalbert Gyrowetz a következő zeneszerzőnk, aki egyszer Párizsba utazott, sétálgatott, elment egy helyi zenekarhoz, és megdöbbentve hallotta, hogy az ő saját szimfóniáit játsszák, csak hogy éppen a programban Joseph Haydn neve van feltüntetve. Gyakorlatilag véletlenül, vagy nem véletlenül, de lebuktatott egy kotta hamisítást, vagy egy rossz kiírást. Most az F-dur zongora verseny harmadik tételét halljuk.

Adalbert Gyrowetz F-dur zongora versenyének harmadik tételét hallottuk, Julian Miles Trevelyan játszott zongorán, a London Mozart Players kísérte őt. Vezényelt Howard Griffiths. Puccini következik, a Toszkából szól a képária az első felvonásból, Neil Schikoff énekel.

Puccini Toszkájából szólt a képárja, az első felvonásból Neil Shikoff énekelt, a firenzei Maggio Musicale zenekara játszott, vezényelt Seiichi Ozawa. Írja az Útinform, hogy baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt a középső sávban, valamint erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Valamint hozzáteszik, hogy érdemes figyelni, hiszen vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133 eljelzésű autóbusz igénybevételét ajánlják. A Kávin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér, Műegyetem között a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamossal lehet utazni. Remélem, jegyzeteltek, felírták, és minden rendben lesz, hogyha arra járnak. A kinyer ma és a hírek előtt még szóljon Wolfgang Amadeus Mozart szerzeménye, a 298-as köhügyedzék számú A-dur fuvola 4-es két tételét halljuk.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 298-as jegyzékszámú A-dur fuvola 4-esének harmadik és második tételét hallottuk, Emmanuel Pahu, Christoph Papen, Harry Wolf Schlichtig és Jean-Guyen Keras előadásában. Ez a fuvola 4-es egyébként Mozart utolsó fuvola 4-ese, egyes zenetudósok szerint ezt már nem megrendelésre írta, hanem a saját szórakoztatására. Hát lehet, hogy ezt bele lehet hallani ebbe a vidám hangvételbe. Egyébként más is bele lehet, itt a harmadik tétel dallamát egy korabeli Paisiello opera slágerével kötik össze a zenetudósok, hát akinek ügyes füle volt, ezt is hallotta. Nyolc óra van.
1: Híreink következnek. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna. Ismét a közel-keleten működő amerikai támaszpontok ellen indított támadást Irán. Az Egyesült Államok légvédelme az összes kilőtt ballisztikus rakétát megsemmisítette. Közben Washington továbbra is fenntartja a Hormuci szoros blokkádját. Csak nem két hét alatt 18 Irán felé tartó vagy onnan indult kereskedelmi hajót fordítottak vissza. Kettőt katonai erővel kényszerítettek megállásra, két jármű fedélzetén pedig ellenőrzést tartottak. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszky a megbeszélést követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Idehaza megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszűnik a széndioxid kvótaadó, ugyanakkor megduplázzák a levegő terhelési díjat. Emellett a kormány Európa legszigorúbb környezetvédelmi szabályozásának megalkotását tervezi. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása van folyamatban a közösségi közlekedésben, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, az országgyűlésben tegnap megszavazott országos közlekedésszervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedés rendszerét, menetrendjét, tarifáit. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Újabb 13 elektromos autóbusz érkezett Kaposvárra. Jövő nyárig összesen 44 új járművet állítanak forgalomba a városban, ebből a mostaniakkal együtt 15-öt már átadtak a tömegközlekedési vállalatnak. A beszerzéssel kiválthatják a több mint 10 éve vásárolt, sűrített gázüzemű buszokat, így csökkenhet a károsanyag kibocsátás és javulhat a szolgáltatás színvonala. A projekt részeként bevezetik az elektronikus jegyrendszert, valamint elektromos töltőket és okos busz megállókat is kialakítanak. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A rendezvény középpontjában idén a zene és a társművészetek találkozása áll. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskemét táncegyüttes a közös gála műsort, a zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján két kiállítás nyílik a híres agórában. Országszerte napos, száraz idő valószínű, délután 30-35, késő este 12-21 fok lesz. Híreket hallottak. Műsorajánló.
2: Mesterek órája mai adásában Liza Batiashvili hegedül. A grúz születésű német hegedűművésznő fellépett a 2018-as Stockholmi Nobel-díj átadási ünnepséghez kapcsolódó díszhangverseny szólistájaként. Mostani válogatásunkba az ott előadott mű is bekerült. Mesterek órája, Liza Batiashvili, ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Chopin muzsikája után a Milánói Scala Filharmonikus zenekara játszik. Az olasz együttest most Riccardo Muti irányítja, aki a napokban tölti be 85. életévét, és a 2001-es kongresszusi központban előadott koncert idején az együttes zeneigazgatója volt. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 6 perccel.
2: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
4: Végvári András, nyugdíjas pedagógus, a budai várnegyedből mindenkit üdvözlök, jó egészséget, szép időt, minden jót kívánok.
0: Köszönjük szépen a kívánságokat, én is hasonlókat kívánok mai játékosunknak, és örülök, hogy ilyen jó kedvel tudunk belecsapni ebbe a játékba. Előre is jó játékot kívánok, de nem csak jó kívánságot hoztam magammal, hanem vannak mindenféle nyeremények. Például, hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor egy DVD-t nyer, ezen egy film tekinthető meg, melynek címe Tétova félrelépők. És hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor pedig egy CD-t postázunk, Mozart, Verdi és Wagner áriáit énekli Kovács István. Hát egyik nyeremény szerintem jobb, mint a másik, úgyhogy csapjunk is bele, én azt mondom, a mai játék minden feladványával egy-egy kapu vagy ajtó nyílik meg. Az első kapu méltóságteljes építmény, aranyozott díszítése egy festőt is megihletett, aki aztán munkájával egy zeneszerzőt inspirált. A kérdés, ki a zeneszerző és melyik városban áll a kapu?

0: Jaj, hallgatnám én ezt még napestig, de meg kell kérdeznem, igen, hogy ki lehet a zeneszerző. Igen, nehéz ezt abbajdni. Na de ki a zeneszerző, és melyik városban áll ez a bizonyos kapu?
1: Hát a zeneszerző Buszorszki, orosz zeneszerző, és ezek a súlyos tömbök, ugye a kapuhoz, a hatalmas kapunak a kőtömbjeit akarják szerintem szimbolizálni. Uh-huh. És a Kijevben van, a kijevi nagykapu, ez az árótétel a kiállítás képeinek.
0: Igen, igen, és érdekesség, hogy egyébként...
1: A Ravel hangszerelt meg aztán, ott úgy hallottuk most is, ugye, eredetileg igen. Zongorára készült.
0: Igen, igen, igen, tökéletes a válasz, és érdekesség, hogy ez a kép eredetiben, tehát az eredeti kép, az viszonylag kicsi, csak hát nagy erő lakozik benne. Na, zárjuk be ezt a kaput, ez bezárult, de 7 ajtó kinyílik, egyik a másik után. A vár, amelybe belépünk, inkább a lélek kastélya, mint valóságos erődítmény. A tulajdonos büszkén mutatja a kilátást az erkéről, vendége azonban, mint hallani is fogjuk, nincs lenyűgözve. A második zenei idézet a 20. századi magyar szerző operájából származik,

0: Nehéz ezeket a kapukat bezárni, de ismét abba kell, hogy hagyjuk a zenehallgatást. A kérdés az, hogy ki lehet a vár ura?
1: Hát a vár ura a kékszakálú herceg, és valóban, ahogy mondta kedves dédes, ez a léleknek a vára, mert tulajdonképpen a férfi lelket szimbolizálja az egész opera. És ha jól hallottam, Székely Mihály énekelt a Bartók Béla kékszakálú herceg. Már ötödik ajtó, ha jól hallottam.
0: Igen, igen, a darab csúcspontjába hallgattunk bele, ez az ötödik ajtó, Székely Mihály volt a kékszakálú, és egyébként Szőnyi Olga, a Judit, a londoni szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Doráti Antal. A harmadik kapuhoz egy ókori római költő kíséretében érkezünk, ezt a küszöböt senki nem lépi át szívesen, a pokol kapujánál járunk, természetesen csak képzeletben. A következőkben idézett zeneművet az 1300-as évek egyik legfontosabb irodalmi alkotása ihlette. A kérdés az, hogy ki a zeneszerző és mi a mű címe?

0: Robert, a kérdés az, hogy ki a zeneszerző, és mi a mű címe?
1: Igen, hát ismét az egyik nagy kedvencem, Liszt Ferenc, aki nagyon is járatos volt az ilyen irodalmi művekben, főleg a Dante iránt nagyon érdeklődött, és ez a Isteni színjátékból ilyen pokol megjelenítése a Dante szonátából.
0: Igen, a Dante szonátából szólt részlet, gratulálok, mind a három kérdésre jól válaszolt, úgyhogy a DVD-t megnyerte. Jöjjön a negyedik kérdés a bónusz nyereményért, és a játék utolsó ajtaja a szabadságra nyílik, szép így befejezni, a szabadító operából idézünk, amelyben egy hősies asszony árruhába bújva menti meg ártatlanul börtönbe vetett férjét. A nyitányt halljuk most, és a játék negyedik kérdése pedig a következő. Ki a zeneszerző, és mi az opera címe?

0: kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző, és mi lehet az opera címe?
1: A zeneszerzőt nem nehéz volt kitalálni, mert pontosan itt ülök veletek, mert itt van a falon a Beethoven arcképe, úgyhogy segített is a válaszadásban.
0: Na, örülök.
1: Fidelio nyitánya volt, amit hallottunk egy részletet. Egyetlen operájának, a Fidelionak a nyitánya.
0: Igen, igen, így igaz. Hát, hogyha ott van kedves játékosunkkal szemben, akkor kérjük, adja át üdvözletünket, szeretjük hallgatni a darabjait.
1: Köszönöm szépen.
0: És szerettük átadom hallgatni Végvári András válaszait is. Köszönöm szépen, nagyszerűen játszott, mind a négy kérdésre helyesen válaszolt, ezért mind a két tárgynyereményt megnyerte. Köszönöm szépen még egyszer a játékot, és minden jót kívánok.
1: Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra. Antonio Vivaldival folytatjuk a G-dur szonáta a harmadik és negyedik tételét, a Modo Antico játsza. Vezényel Federico Maria Sardelli.

Antonio Vivaldi G-dur szonátájának két tételét hallottuk a Modo Antico előadásában, vezényelt Federico Maria Sardelli. Karl Maria von Weber zenéje következik, a Bűvös vadászból idézünk, Annuska áriája szól a második felvonásból, Kertesi Ingrid énekel, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, vezényel Oberfrank Géza.

Weber a bűvös vadász című operájából szólt, Annuska áriája második felvonásból, Kertesi Ingrid énekelt, a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Oberfrank Géza. Kedves hallgatóink, mindjárt jön a rejtvény, előtte azonban meghallgatjuk Henri Vuitton negyedik d-moll hegedű versenyének harmadik tételét, Hilary Hána szólista.

0: Arrébb Jutton negyedik D-moll hegedű versenyének harmadik tételét hallottuk Hilary Hahn és a Brémai Német Kamara Filharmónia előadásában. Vezényelt Pávó Jervi. Játékkal folytatjuk a műsort.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: A mai játék során két koncertre lehet páros belépőket nyerni. Augusztus 5-én szerdán 20 órakor a Szent Margit bányai kőfejtőben lesz Puccini Tosca. Ezt az operát adják elő, és augusztus 7-én pénteken 20 órakor a Szegedi Dómban pedig az Orgonapont Fesztivál keretén belül Szocsai Nagy Gábor és Gyivicsán György lép fel. Ez tehát a két választható koncert, tehát még egyszer augusztus 5, szerda 20 óra Szent Margit bányai kőfejtő Tosca, és augusztus 7, péntek 20 óra Szegedi Dóm, Szocsari Nagy Gábor orrona hangversenye, Gyivicsán György közreműködésével. És a játék egy különleges hangszer köré épül, amit nem elég kitalálni, az eléggé könnyű lesz. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi a beceneve ennek a hangszernek, hogy szokták nevezni ezt a hangszert. Ez a név egyébként arra utal, hogy egy kicsit segítsek, hogy különleges helyet foglal el a hangszerek világában. 0630 3030 160 az SMS számunk, muzsikáló reggel kukac rádió.hu az e-mail címünk. Jó játékot kívánok!

Drüffli orgona szvittjéből szólt a Toccata, Christopher Herrick játszott orgonán, azaz a hangszerek királynőjén. Ugye az volt a kérdésünk, hogy mi lehet a beceneve az orgonának, vagy hogy szokták még hívni. A helyes megfejtés a hangszerek királynője volt. Mondom a szerencsés nyerteseket, Senki János és Szabó Lászlónak gratulálunk, illetve mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött, köszönjük, hogy ennyien játszottak velünk. Grieg Ámol zongora versenyének második tétele következik, a szólista Elizabeth Leonskaja.

Edward Grieg Ámol zongora versenyének második tételét hallottuk Elizabeth Leonskaja és a Lucerni Szimfonikus Zenekar előadásában. Csajkovszkijjal zárjuk a mai muzsikáló reggelt. A harmadik lengyel szimfóniájának utolsó tétele következik, a Royal Philharmonikus Zenekar játszik.

0: Csajkovszki harmadik lengyel szimfóniájának ötödik tételét hallottuk, a Royal Philharmonikus zenekar játszott, vezényelt Jurij Csemirkanov. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. A kollégáim Csík Gabriella és Bozai László nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szejlő Dénest hallották. 9 óra van.
1: Híreink következnek. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna. Ukrajna Patriot légvédelmi rakétákat gyárthat a jövőben. Az ukrán és az amerikai elnök erről Washingtonban tárgyalt. Volodymyr Zelenszky a megbeszélést követően közölte, hogy Donald Trump beleegyezett abba, hogy a rakéták előállítási engedélyét megadja Ukrajnának. Az ukrán elnök találkozott a fegyverek gyártását végző amerikai katonai vállalatok képviselőivel is. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtérsértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte. Az Unió határozottan elítélte, hogy az orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Éjfélig regisztrálhatnak a Bálna Honvédelmi Központban tartandó szombati rendezvényre a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus arra kérte az érdeklődőket, hogy az eseményre vigyék magukkal a szolgálati jogviszony megszüntetéséről szóló dokumentumot, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az ügyintézés gördülékeny legyen. Megszavazta az országgyűlés az adórendszer egyszerűsítését célzó törvénycsomagot. Megszüntetik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket, kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. A rendkívüli szárazság miatt tovább apadt a Duna, emiatt a paksi atomerőműben tegnap estétől a hármas blokk teljesítményét is csökkenteni kellett. Az MVM közölte, folyamatosan nyomon követik a vízhozam és a vízhőmérséklet alakulását, és az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a szükséges döntéseket. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tegnap hangsúlyozta, az ország energiaellátása az atomerőmű teljesítmény csökkentése mellett is biztonságban van. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, a teherhajók többsége sem tud tovább haladni az alacsony vízállás miatt. A rendkívüli szárazság nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Rövidített útvonalon jár a 4-es metró vasárnapig. Karbantartás miatt csak Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között közlekednek a szerelvények. A kimaradó szakaszon a sűrűbben közlekedő villamosokkal és a Rákóczi úti autóbuszokkal lehet utazni. A hétvégén tartják a Havas Boldogasszony nagy búcsút a Szeged alsóvárosi Ferences templomban. Az eseményhez kapcsolódva a népi vallásosság egyik legfontosabb kutatójára, Bálint Sándor néprajztudósra is emlékeznek. Szombaton megkoszorúzzák emléktábláját és szobrát. Vasárnap Szent Mise, körmenet és kegyhely történeti bemutató is lesz. Országszerte napos, száraz idő valószínű, az Alpok alján, valamint a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. Délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula. Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
3: A Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az Összhang következő adásában a Földes Imre 90. születésnapjára készült könyvről és az idei veszprémi Auer Fesztiválról beszélgetünk.
4: Felkerült Veszprém egy olyan európai térképre, ahol jegyzik, és ahol megtudták szerencsére nagyon sokan, hogy Auer Lipót ez nem orosz volt, annak ellenére, hogy Szentpéterváron működött, hanem magyar, és hát veszprémi.
2: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Csütörtök kora délután Arthur Rubinstein zongorázza Frédéric Chopin műveit. A többszörös Grammy-díjas lengyelországi zsidó származású amerikai zongoraművész Chopin műveinek legjelentősebb 20. századi előadója volt. Ezt 60 éve az Erkel Színházban is bizonyította. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az idei bayreuthi ünnepi játékok a Nibelung gyűrűje ciklus harmadik darabjával, a Siegfried című három felvonásos operával folytatódik. A mitológiai hős története a tisztaságról és a szerelemről szól. A címszerepet Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok énekes zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Festspielhaus csütörtökön 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
5: 7 perccel 9 óra után Csík Gabriella zenei szerkesztő és Bozai László hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Antonin Dvorzsák zenéjével kezdjük a mai műsort, a 9. Új Világ Szimfónia első tétele szól, a San Franciscói Szimfonikus Zenekart Seiji Ozawa vezényli.

Antonin Dvorák 9. új világ szimfóniájából hallottuk az első tételt, a San Franciscói Szimfonikus Zenekart Seiji Ozawa vezényelte. Jan Dizmas-Zelenka életművéből általában valamelyik trió szonáta részletét hallgatjuk, és bár ezek a művek is nagyszerű darabok, amelyeket Heinz Holliger oboművésznek köszönhetően a 20. század közönsége újra felfedezhetett, de azért ennél jóval nagyobb az életmű. Ott van például a fogadalmi mise, a Missa votiva, Zelenka egyik utolsó darabja. A kutatók feltételezik, hogy a zeneszerző egy súlyos betegségből való felépülése után valóban hálaadó miseként írta ezt a művet, ami egy 20 tételből álló, több mint 60 perces darab, és minden tétele gyönyörű. Hallgassunk most részletet ebből a Missa votiva című alkotásból, a Kyrie eleison, Christe eleison tételeket a Collegium 1704 ének és hangszeregyüttes előadásában halljuk. Václav Lux vezényel.

0: Azt sajnos nem tüntették fel a lemezen, hogy ki énekelte a Krista Eleison tétel szólóját, de nagyon szép hangot hallottunk. Jantizma Zelenka Misavotiva című művéből hallottuk az első és második tételt. A Kollégium 1704 ének és hangszeregyüttest Václav Lux veszényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy perc elmúlt 9:30, következzék most a második suite részlete Ottorino Respighi régi olasz táncok sorozatából. A harmadik ária tételt a Lozanni Kamarazenekartól halljuk, Jesus López Cobos vezényel.

Otorino Respighi régi olasz táncok című művének második szvittjéből hallottuk a harmadik ária tételt, a Lozanni Kamarazenekart Jesus López Cobos vezényelte. Az a Mozart szonáta következik most, amelynek harmadik tétele az Alla Turca, de most nem ezt a tételt hallgatjuk. Talán sokan emlékeznek még a történetre. 2014-ben Mikusi Balázs zenetörténész a Széchenyi Könyvtár zeneműtárának vezetőjeként fedezett fel a könyvtárban 4 oldalt Mozart szonátájának kéziratos kottájából, amelyek az első és második tételből származnak. Addig csak az utolsó tétel utolsó oldalának kézirata volt meg, ezt a Mozarteum alapítvány őrzi. A vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a Budapesten talált 4 oldal és a Salzburgi kotta papírja és kézírása megegyezik, tehát tényleg Mozarttól való. Az első tétel nagy része és a második tétel, a menüett és trió eleje van a megtalált kottában. 2014. szeptember 26-án aztán egy ünnepi koncert keretében Kocsis Zoltán a könyvtár dísztermében egy Mozart korabeli fortepiano kópiáján elő is adta a kézirat alapján kicsit igazított vagy akár javított szonátát. Erről nincs felvételünk, így most egy 1980-ban kiadott lemezről hallgatjuk Mozart 331-es köhéjétszék számú A-dur szonátájának második tételét, viszont ezen a felvételen is Kocsis Zoltán zongorázik.

Mozart 331-es köhjegyzékszámú Ádur szonátájának második menüettételét Kocsis Zoltán előadásában hallottuk. Most szóljon a Kék Duna keringő, Johann Strauss zenéjét a Győri Filharmonikus Zenekar játssza, Sándor János vezényel.

Johann Strauss Kék Duna keringőjét hallottuk, a Győri Filharmonikus Zenekart Sándor János vezényelte. Nagy zenekar után most egy dal következik Franz Schubert életművéből. A Margita Rokkánál című művet Melát Andrea énekli, mellette Virág Emese zongorázik.

0: Schubert Margita Rokkánál című dalát Melát Andrea énekelte, Virág Emese zongorázott.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Pontosan 10 óra van, a dal előtt is hallgattunk egy híres keringőt, most következzék egy másik. Aram Hacsatúrján állarcos bászvittjének keringőjét a Szentpétervári Szimfonikus Zenekar játsza, Andrei Anicsanov vezényel.

Aram Hacsatúrián álarcos belszvítjének keringőjét a Szentpétervári Szimfonikus Zenekar játszotta, Andrej Anicsanov vezényelt. Egy lírai első tétel, az ajánlás, egy könnyed játékos humoreszk és egy népies hangulatú lendületes tánctétel alkotja Popper Dávid Opusz 11-es három darabját. A mű leghíresebb tétele a táncos harmadik, a mazurka, ezt hallgatjuk most is. Starker János Gordonkán, Sigeo Neriki zongorán játszik.

A harmadik mazurka tételt hallgattuk Popper Dávid Opus 11-es három darabja közül. Starker János Gordonkán, Sigeo Neriki zongorán játszott. A szabadságukban reménykedő rabok kórusa következik most Beethoven Fidéliójának első felvonásából. A Bajor Állami Opera ének és zenekarát Robert Heger vezényli.

Beethoven Fidelio című operájának első felvonásából hallottuk a Rabok kórusát, a Bajor Állami Opera ének és zenekarát Robert Heger vezényelte. Bach zenéje és kamaramű következik, az 1037-es jegyzékszámú C-dur szonáta első és második tételét, Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Hadady László oboán, Lakatos György fagotton, Dobozi Borbála csembalon játsza.

Bach 1037-es jegyzékszámú C-dur szonátájának első és második tételét Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Hadady László oboán, Lakatos György fagotton, Dobozi Borbála csembalon játszotta. Lassacskán elérkezünk a délelőtti játékhoz, de most még szóljon Claude Debussy zenéje. A zenekari képek Ibéria tételéből hallgatunk egy részletet, ez lesz az utcákon és utakon. Az Ulsteri zenekart Jean-Pascal Tortelier vezényli.

0: Claude Debussy zenekari képek című művének második tételéből hallottuk az utcákon és utakon részletet. Az ulsteri zenekart Jean-Pascal Tortelier vezényelte.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És most pontosan 10:30 van, tehát elérkeztünk a délelőtti játékhoz. Mondom a nyereményeket, van most egy koncertünk és egy magazinunk ajándékként. A koncert augusztus 10-én hétfőn este 8 órakor lesz a Pécsi Bazilikában, a Filharmonia Magyarország Orgonapont Fesztiváljának rendezvénye, Hozé Kúra énekművész és Szamosi Szabolcs orgonaművész koncertje. Ez tehát augusztus 10-e, hétfő, este 8 óra, Pécsi Bazilika. A tárgyeremény pedig egy magazin, a Múzeum Café legújabb kiadványa. Ezekért lehet gondolkodni, és a zenei javaslatokat is várom. Mondom a kérdést, ami egy néhány nappal korábbi évfordulóhoz kapcsolódik. 1828. július 25-én a Bécsi Városi Tanács engedélyt adott Ignác Bösendorfernek a zongora készítő mesterség gyakorlására. A Bösendorfer zongorák pedig igen gyorsan híresek lettek. Amikor Ignác 1859-ben meghalt, mindössze 24 éves fia Ludwig Bösendorfer vette át a vállalat irányítását, és ő is sikerre vitte. Hamarosan megkapta a császári és királyi udvari beszállító címet, aztán pedig ő felsége kamarai beszállítója lett. Nagy ügyességgel vezette tovább a vállalatot, és a hangszereket hamarosan az egész világra exportálták. A hírnév elérésében persze, ahogy ma is egy hasonló helyzetben, óriási segítségükre voltak a neves művészek, akik szívesen játszottak ezeken a hangszereken. Volt egy kivételes zongoraművész, akinek játéka addig szinte minden zongorát tönkretett, így egy idő után főként Bösendorfer zongorákon koncertezett, mert azt tapasztalta, hogy ezek a hangszerek kibírják a játékát. Ki volt ez a legendás 19. századi zongoraművész, aki ilyen nagy feladat erőpróba elé állította a zongorákat? Erre várjuk most a válaszokat. SMS-ben a 0630 30 30 160-as számra, e-mailben pedig a muzsikálódélelőtt@radio.hu címre.

Sok helyes válasz érkezett a kérdésre, hogy vajon ki is volt az a nagyszerű zongoraművész, zeneszerző a 19. században, aki komoly feladatot adott a hangszereknek, amikor koncertezett, mert rendre tönkretette őket, de aztán megérkeztek például a Bösendorfer hangszerek, és ezek már bírták a művész játékát. Liszt Ferenc volt ez a bizonyos zongoraművész, és megint csak azt kell mondanom, hogy bizonyos formában Liszt Ferenc zenéjét is hallgattuk. Carl Maria von Weber opusz 79-es F-moll koncertdarabjához ugyanis ő írt zongora változatot, és ebből játszott részletet Leslie Howard zongoraművész, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát pedig Karl Anton Rickenbacher vezényelte. 1838-ban, amikor a pesti árvíz károsultjainak megsegítésére jótékonysági koncertet adott Bécsben, Liszt egészen biztosan Bösendorfer hangszeren játszott, akkor egy barátja javasolta, és a hangszer már akkor is kibírta Liszt Ferenc játékát. És aztán volt arra is példa, hogy a tanításhoz is ezeket a strapabíró zongorákat használta, leginkább Bösendorfereket és az amerikai Chickering hangszereket. Pesti otthonában volt is egy Bösendorfer, 1873 körül készített, még a sorozatszáma is megvan, 7561-es számú hangszer. Ez volt Liszt Ferenc Bösendorfere Pesten. No, de lássuk a nyerteseket. A jegyeket és a tárgyereményt Kirics Zoltán, valamint Kerő Figerhart Helga nyerte, zenei ajándékokat pedig Gersei Zoltántól, Katona Zsuzsannától és Zádor Fannitól kapunk. Gersei Zoltán egy visszatérő kéréssel állt elénk ismét, Kodály Zoltán esti dalát hallgatjuk, ez nagyon sokszor megjelenik a javaslatok között, nagyon szereti a közönség. A debreceni Kodály kórus énekel, amikor a felvétel készült, még így hívták az együttest, és Erdei Péter vezényel.

Kodály Zoltán esti dalát hallottuk, a debreceni Kodály kórust Erdei Péter vezényelte. Katona Zsuzsanna férje születésnapjára kérte a közös kedvenc opera nyitányát, ez pedig a Varázsfuvola. Mozart zenéjének részletét a Zürichi Opera zenekarától halljuk. Nikolaus Harnoncourt vezényel.

Mozart a Varázsfúvola című operájának nyitányát hallottuk. A Zürichi Opera zenekarát Nikolaus Harnoncourt vezényelte. A harmadik kérést Zádor Fanni írta, aki egyrészt meg szeretne hallgatni egy tételt, másrészt ajánlani másoknak, hogy ismerjék meg ezt a darabot. Úgyhogy szóljon most a negyedik tétel Dmitrij Sosztakovics Opusz 67-es Émol zongora triójából. Oli Mustonen zongorán, Joshua Bell hegedűn, Steven Isserlis Gordon Kahn játszik.

0: Sosztakovics Opusz 67-es E-moll zongora triójának negyedik tételét hallottuk. Oli Mustonen zongorán, Joshua Bell hegedűn, Steven Isserlis gordonkán játszott, és így teljes a ma délelőtti játék. Köszönöm szépen mindenkinek. Ezen a héten lesz még egy hasonló játék a péntek délelőtti műsorban.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 7 perc elmúlt, 11 óra, most következzék Hector Berlioz zenéje. A második báltételt hallgatjuk a Fantasztikus Szimfóniából, a Chicagói Szimfonikus Zenekart Claudio Abbado vezényli.

Rossini G-dur szonátájának első tételét a Liszt Ferenc Kamarazenekartól hallottuk. A Sierra de Córdoba kertjébe kirándulunk most Manuel de Falla Éj a spanyol kertekben című művének harmadik tételével. Alicia de la Rocha zongorázik, mellette a Swiss Roman zenekart Sergio Comisiona vezényli.

0: Manuel de Falla, Éj a spanyol kertekben című művének harmadik tételét hallottuk Alicia de la Rocha és a Swiss Romance zenekar előadásában, és ezzel ér véget mai műsorunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája mai adásában Liza Batiashvili hegedül. A grúz születésű német hegedűművésznő fellépett a 2018-as Stockholmi Nobel-díj átadási ünnepséghez kapcsolódó díszhangverseny szólistájaként. Mostani válogatásunkba az ott előadott mű is bekerült. Mesterek órája, Liza Batiashvili, ma 18 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a Voices 8 énekel. A brit a cappella együttes többször járt nálunk. Most egy 2014-es Szent István bazilikai hangversenyüket idézzük, melyen reneszánsz és kortárs brit szerzők egyházi alkotásait adták elő. Kórus muzsika. Ma 20 óra 36 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Háromrészes minisorozatunk harmadik része következik ma, amelyben a 120 éve 1906. április 9-én született Doráti Antal zeneszerző karmester emlékét idézzük. A felvételek, amelyekből az epizódokban részleteket mutatunk, 1980-ban a karmester zürichi otthonában készültek, és a következő évben Doráti Antal 75. születésnapja tiszteletére hallhatta először a magyar közönség. A rádióműsort aztán hazai koncertek követték, és megjelent a dirigens életrajzi kötetének magyar fordítása is. Híd volt ez a rádiósorozat, amelynek segítségével a zeneszerző karmester és magyarországi közönsége újra egymásra találhatott. Sorozatunk első részében Doráti Antal Kodályról őrzött emlékeit idézte, a mai műsorban pedig a Bartók Béla iránt érzett mélységes tiszteletének történeteivel mesél saját életéről is. Doráti Antal hangját halljuk.
2: 1925-ben elvégezve az akadémiát az operaházhoz kerültem. 4 évet töltöttem ott. Ennek az időnek magyar zenetörténeti tetőpontja Kodály Hári Jánosának előadása volt. Mély pontja pedig Bartók csodálatos mandarinjának elő nem adása. Ez nem az operaház vezetőségén múlott, hanem a felettes hatóságokon. Tudva lévő, hogy a csodálatos mandarin színre hozatala szövegkönyve miatt igen nehezen elhárítható akadályokba ütközött. A hatóságok akkoriban nem tűrték az ilyen erotikus témák színrevitelét. Hogy a mandarin mélységes emberi problémákat is visz a színpadra, azt senki sem vette figyelembe. Amikor 1925-ben Radnai Miklós lett az operaház igazgatója, új szelek kezdtek fújdogálni. Radnai addig ment a merészségben, hogy komolyan tervbe vette a mandarin operaházi bemutatóját. Ott volt persze a libretto, mint fő akadály. Megpróbálták a pornografikus jeleneteket átdolgozni. El nem képzelhetem, hogy hogyan, ám erről Bartók hallani sem akart. Vagy előadják a darabot úgy, ahogy megírta, vagy egyáltalában ne adják elő. Radnai a zene erejével és értékével akarta meggyőzni azokat, akiktől a végső döntés függött. Így jutott arra a gondolatra, hogy a teljes művet négykezes zongora kivonatként eljátszatja az illető bizottságnak. Az egyik szólam eljátszására Bartókot magát kérte föl, aki igent mondott, és második játékosnak, alig hittem a fülemnek, engem jelölt ki. Ekkor lettem én Bartók harmadik és negyedik keze egy rövid időre. Magamon kívül voltam az örömtől és megtiszteltetéstől. Néhány napi lázas gyakorlás következett egyedül, majd 3-4 átjátszás Bartókkal, mielőtt leültünk volna az operaház igazgatói szobájában lévő meglehetősen rozog a zongorához. Bartók játszotta a basszus részt, én a diszkantot. Ő kívánta így, valószínűleg arra gondolva, hogy a basszussal jobban diktálhatja a tempót és tarthatja együtt a két játékost. Az együtttartásra alig volt szükség. Minden idegszállammal ügyeltem Bartók játékának legkisebb árnyalatára, és úgy simultam hozzá, mint kesztyű a kézhez. A vállalkozás egyetlen nyertese sajnos én maradtam, mert az az élmény, hogy egy hangszeren játszhattam Bartókkal, egész életemre gazdaggá tett. A várt eredmény azonban elmaradt. Néhány nap múlva Radnai közölte, hogy a felsőbb hatóságok nem hagyták jóvá a csodálatos mandarin előadását. Az 1920-as évek vége felé indult karmesteri pályám. Főként opera karmesterként tevékenykedtem akkoriban, de felléptem már a hangverseny pódiumon is. Tüstént hozzákezdtem 1923-ban született elhatározásom valóra váltásához. Alig volt olyan hangversenyem, amelyen ne szerepelt volna Bartók mű. A két kép, a táncszuit és a csodálatos mandarin szuit voltak első darabjai Bartók repertoáromnak, melyen azóta fokozatosan Bartók valamennyi zenekari műve megjelent.

0: A bevezetés részletét hallottuk Bartók Béla a csodálatos mandarin szvittjéből, a Chicagói Szimfonikus Zenekart vezényelte Doráti Antal, akinek gondolataival most a Bartókhoz kapcsolódó budapesti emlékek után ugrunk egy nagyot az időben és térben.
1: Művei körülvettek, vele magával azonban csak akkor találkoztam személyesen, amikor 1940-ben Amerikába érkezett. Kettőnknek tanár-tanítvány viszonyán az eltelt idő keveset változtatott. Én, mint addig is tanár úrnak szólítottam, ő engem továbbra is a keresztnevemen. Ez így is maradt. Változás annyiban történt, hogy találkozásaink személyesekké váltak. Barátságnak aligha lehetett nevezni ezt az akkor kialakult kapcsolatot, már csak a korkülönbség miatt sem. Főként azonban a mély tisztelet miatt, melyel iránta viseltettem, kapcsolatunk mindazonáltal igen szívélyes volt. Ha nem is voltunk egymás mindennapos vendégei, a körülményekhez képest sűrűn találkoztunk. Manhattan 82. utcájának keleti végén laktam akkoriban, nem messze a Metropolitan Múzeumtól. Bartók és felesége jó néhányszor voltak vendégeink ottan. Komplex természetű ember volt, enyhén szólva. Alig engedett valakit közel magához, mégsem volt remete típus. Keveset beszélt, de sem szótlannak, sem szófukarnak nem lehetett mondani. Beszédje, akár csak kézírása, a legkisebb hangsúlyig vagy vonalig érthető világos volt. Bartók, mint csevegő, anekdota elbeszélő, elképzelhetetlen volt. Nagy ritkán megtörtént, hogy el akarta mondani életének egy-egy régen átélt epizódját. Érdekes és igazán megható volt ilyenkor, hogy már maga az esemény is, ami eszébe jutott, rendszerint teljesen alkalmatlan volt arra, hogy bármi egy kis történetet lehessen szőni belőle. Például egyszer megkísérelte elbeszélni, hogy az első hegedű zongora szonátájának egyik előadása alkalmával, amikor ő maga is Waldbauer Imre játszották, Waldbauer jó előre letette a zongorára a szordinóját, amelyet a második tételben használnia kellett. Amikor azonban közeledett a pillanat, hogy kézbe vegye, oda se nézett. Mi lesz ebből, gondolta magában Bartók, végül azonban Waldbauer mégiscsak felvette a zongoráról a szordinót idejében. Na már most képzeljük el ezt a meglehetősen szerény cselekményű történetet Bartóki előadásban leegyszerűsítve, minden felesleges cikornyától megfosztva, és megkapjuk a kozőr Bartók megható képét.

0: Bartók első hegedű zongora szonátájából hallottunk részletet, Yehudi Menuhin hegedűn, Hepcibe Menuhin zongorán játszott. Mai műsorunkban a 120 éve született Doráti Antal karmesterrel 1980-ban készült rádió felvételek részleteit hallgatjuk. A mester ebben az epizódban a Bartókhoz kapcsolódó emlékeit idézi fel.
1: Egy este vacsora vendégünk volt feleségével együtt. Szokatlan módon vagy 3/4 órát késett. Megérkezésekor bocsánatot kért a késésért, de én a szavába vágtam. Nem tesz semmit, tanár úr. Tudom, hogy ilyen esős estén órákig kell várni a taxira. Nagy szemeiből különös irónia sugárzott, amikor kis szünet után sápadtan így helyesbített. Az autóbuszra. Rettenetesen elszégyeltem magam, hogy én a taknyos semmire kellő, az autó-taxi régiókban gondolkodtam, míg ő a mester, példaképem és eszményem az autóbusz világában él. Ezt soha nem tudtam jóvá tenni. Azon az estén egyébként Bartók igen jókedvű volt. Kiadójának, a londoni Buzz & Hawkes cégnek személyzeti ügyeiről mondott el egyes részleteket, és komoly aggodalmamra két Bloody Maryt hajtott fel. Saját kívánságára, mert én tiszta paradicsom lénél erősebb itallal nem mertem kínálni. Már akkor tájt sokat gyengélkedett, de senki nem ismerte föl ennek közelebbi okát. Bartók szerénysége nehéz súllyal nehezedett kortársaira, különösen közelebbi környezetére. Éhezni hagytuk őt ez a lesújtó vád. Nem teljesen igazságos. Sokszor és sokan próbáltak segíteni neki, ezt azonban büszkesége úgy szólván mindig lehetetlené tette. Fájdalmas gondolat, hogy Bartók, ha nem 64, hanem 75 évig él, utolsó éveit kényelemben és jó módban tölthette volna. Ilyen rövid idő választotta csak el zenéjének világra szóló diadalától. Saját műveiről alig-alig beszélt. Műveinek előadására elment, ha hívták, de véleményt nem adott róla. Akkoriban New York azóta megszűnt kitűnő rádiózenekaraival adtam elő őket. Gyakran jelen volt, próbára szívesebben jött, mint előadásra. Nagy nehezen sikerült megértetnem vele, hogy bírálatával nagy szolgálatot tenne nekem, és sokat használna művei eljövendő előadásainak is. Így aztán néha mondott is valamit. Kissé gyorsabban képzeltem, ilyesféléket mondott. Kevés úgyszorván kierőszakolt lakonikus utasításaiból mindazonáltal sokat tanultam. Megemlítendő még a korszakból Bartók megismerkedése Yehudi Menuhinnal és ennek az ismeretségnek a majdnem barátságig való kivirágzása. Menuhin közeledésében annyi részem volt, hogy általam ismerte meg Bartók zenéjét, ami új világot tárt föl előtte. Menuhin úgy szóval első hallásra, sőt, első látásra átérezte Bartók zenéjét. Szólóhegedűre írt új művet rendelt Bartóknál. E megrendelés eredménye a páratlan szonáta, amely közvetlen és egyedül méltó utóda Bach partitáinak. Jelen voltam, amikor a hegedűs először játszotta el a szerzőnek az új darabot. Menuhin saját szavai szerint a mű még nyers volt a keze alatt, az előadás azonban már is elsőrendű volt. Bartókra is mély benyomást tett a teljesítmény. Menuhin egyetlen egy négyes hangzat megkönnyítését kérte, Bartók úr megengedni, hogy ezt az akkordot mindjárt meg is mutatta, egy más változatban, más fekvésben játszom. Bartók sokáig gondolkodott, majd halkan, szelíden így szólt, nem. A Carnegie Hallbeli bemutatón a mű hatalmas, lelkes sikert aratott. Bartók felállva páholyában megindultan hajlongott. Kommentárja ez volt, ja, ha minden zeneszerzőnek ilyen művészek mutatnák be a műveit.

0: Bartók Béla szólószonátájának második fúgatétele szólt, Yehudi Menuhin hegedült.
1: Bartók egyetlen művet hagyott hátra teljességében felvázolva, a Brácsa versenyt, amelynek szólószólama elkészült. Zenekari része azonban vázlatban maradt. Ez a munka Serli Tiborra maradt. A bemutató vezénylésének feladata én rám hárult. Különös módon ez az egyetlen Bartók mű, amelynek első előadását dirigáltam. Bartóknak az a műve, amely számára a döntő világsikert meghozta, a zenekari koncertó volt, az ifjúkori első suite óta a legterjedelmesebb zenekari műve. Talán nem sokan tudják, hogy a koncertó első kezdeményezője egy másik magyar muzsikus volt, Szigeti József. Ő beszélte rá Kuszewiczkit, hogy bízza meg Bartókot egy új mű írásával. Az is igaz viszont, hogy nem volt szükség hosszas rábeszélésre. Kuszewiczki azonnal felkapta a gondolatot, és hamarosan érintkezésbe léptett Bartókkal. Úgy hallottam, ugyanaz nap, minthogy Szigeti szólt neki. A világ még ma sem tudja, mekkora örökségnek jutott birtokába. Alig, hogy elkészült a koncertó, az a szerencse ért, hogy alaposan megismerhettem. Bartók és kiadója azzal az ötlettel álltak elő, hogy a mű színpadi, mimikai vagy balettszerű interpretációra is alkalmas. Ez nyilvánvalóan a kiadó ötlete volt, azt a célt szolgálta volna, hogy általa Bartóknak több jövedelmet biztosítson. Érdekes módon Bartók nem ellenkezett. Ez azt jelenti, hogy ő is látott lehetőséget a mű színpadi felhasználására. Magam nem osztottam ezt a véleményt, de megértettem a kiadó célját, és meggyőződésem ellenére segítségére siettem. Még egy libretto gondolatát is kipréseltem tiltakozó agyamból, egy bibliai jeleneteket feldolgozó népies jellegű történettel, vagy inkább annak vázlatával álltam elő. Sikerrel is jártam, a balettszerződést és a vele járó jogdíj előleget megszereztem. A koncertó volt az a Bartók mű, amelyről a legtöbbször és a legtöbbet beszéltem vele. A negyedik tétel titkát, a megszakított intermezzo megszakításának rejtett jelentőségét úgy szintén elmondta bizalmasan, kérve, hogy senkinek ne mondjam el, amíg ő él. Így is történt. Sajnos nem kellett túl sokáig hallgatnom. Hogy a megszakító dallam parodiája valaminek, az nyilvánvaló. Azt hittem, hogy Lehár Víg özvegyét figurázta ki. Bartók kinevetett ezért. Azután, kis benső tusa után előárulta, hogy Sosztakovics leningrádi szimfóniájának egy melódiáját tűzte Tolla hegyére. Ez a szimfónia az időtájt igen népszerű volt Amerikában. Bartók szerint az elismerés felülmúlta a mű érdemeit. Ez megharagította. Különösen a saját, a kevésbé elismert műveivel való kézenfekvő összehasonlítás révén. Haragjának-e tételben adott kifejezést. Kiadtam a mérgemet, így mondta szó szerint. Utoljára élete utolsó születése napján New Yorkban láttam Bartókot. Kis kétszobás lakásán látogattam meg. Néhány könyvet vittem ajándékba. Havannában hangversenyeztem, amikor hírét vettem Bartók halálának. Azon az estén nem volt Bartók mű a műsoron. Beethoven Erőlke szimfóniát játszottuk. Néhány szóban közöltem a közönséggel, hogy előadásunkat Bartók emlékének ajánlom. Nagyon egyedül voltam, és nagyon szomorú. Bevallom, hogy muzsikánk Bartók szellemének való ajánlása inkább a magam vigasztalására szolgált, mint egyébre. Nem vártam, hogy ez bármilyen hatást tesz majd a havannai közönségre. De nem így történt. Az Eroika elhangzása után halálos csönd volt a teremben, majd a publikum egy emberként felállt a helyéről, és mozdulatlan maradt, míg le nem léptem a pódiumról, megadva ezzel az Ite missa est jelét. Már szembefordultam a közönséggel, csak homályos körvonalakat láttam a könnyektől, amiket resteltem letörülni.

0: Bartók Béla koncertójának negyedik tételét, a megszakított közjátékot hallottuk, amiről beszélt is Doráti Antal. A karmester a Magyar Állami Hangversenyzenekart vezényelte. Háromrészes minisorozatunkban a 120 éve született Doráti Antal zeneszerző karmester mesélt életéről egy 1980-ban készült rádiófelvétel részleteiben. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. április 20-ai műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes közölte, a szabályozást előzőleg megvizsgálták alkotmányossági szempontból. Aggály nem merült föl, így a törvény mától hatályos. Emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek megelőzéséért. Ma éjfélig regisztrálhatnak a Bálnában szombaton tartandó rendezvényre azok a volt katonák, akik újra csatlakoznának a honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, azok jelentkezhetnek, akiket fiatalítás címén, vagy azért távolítottak el a honvédségtől, mert nem vették fel a COVID elleni védőoltást. Soha nem volt még szükség olyan vízpótlási intézkedésekre a Körösök vidékén, mint idén. A vízügy egész évben nyári duzzasztási szinteket tart. A Békés és Békés Szentandrási duzzasztó által visszatartott vizet juttatják el a csatornákba. A kövizik területén kiépített 17 mezőgazdasági öntözőrendszerből jelenleg 15 üzemel. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. A Mi Hazánk mozgalom szerint vízlépcsősítéssel is ellensúlyozható a klímaváltozás hatása. Dózs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke hangsúlyozta, a Duna minél délebbi szakaszán kellene megépíteni a vízlépcsőt, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű víz maradjon az ország területén. A Demokratikus Koalíció felszólította a kormányt, hogy állítsa le az akkumulátorgyárakat a legsúlyosabb aszályos időszakokban. A párt arról írt, hogy a hatalmas vízigényű gyárakkal szemben elsőbséget kell adni az embereknek, a természetnek és a mezőgazdaságnak. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara a vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis és közepes vállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és közepes érésű fajták már mindenhol kaphatók, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, hogy az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Ma kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves Kecskemét táncegyüttes ad közös gála műsort. A híres agórában pedig két kiállítást is megnyitnak. Országszerte napos, száraz az idő, délután 30-35, késő este 12-21 fok várható. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
4: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.

Fél időnél tartanak a Művészetek Völgye idei programjai. Ma a fesztivál népzenei programismertető dupla adásának második része következik. A Hagyományok Háza által üzemeltetett folkudvar, a kézműves foglalkozások, a népzenei koncertek és a hajnalig tartó folkkocsma iránt érdeklődők számára kulcsfontosságú helyszíne a Művészetek Völgyének. A Hagyományok Háza szervezésében többek között a fonó, a tázló, az Üsztűrű, a Dűvő, a Göncöl, a Tükrös és a Magyar Palackai Banda koncertjére kerül sor. Műsorunk bevezetőjében egyébként az Üsztűrű Szász Csávási zeneszámának részlete hangzott el. A folkudvar táncházainak idei házigazdái a délvidéki Duhaj és az erdélyi Üver zenekar. Kiemelt program a Kapolcsi Panoráma színpad Folk Karcok című nagy koncertje, melyel fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a Hagyományok Háza az idén 35 éves Művészetek Völgye szervezőivel közösen. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Liber Endre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is, Balog Éva vagyok. Elsőként a Göncöl zenekar és kalotaszegi falusi mestereik közös zeneszáma hangzik el.

A Duna Művész Együttes 2018 áprilisában mutatta be a Szerelmünk Kalotaszeg című műsorát, melynek zenei anyagát CD-n is megjelentették. A műsor zenéjét Kelemen László, valamint Dulai Zoltán prímás szerkesztette, az előadók pedig az együttest kísérő Göncöl zenekar tagjai voltak. A CD zárószámában a banda tagjai együtt muzsikáltak falusi mestereikkel, ifjabb Neti Sanyival, Cilika Györggyel, Toni Rudival és Árus Bélával. Ezt hallhatták az elmúlt percekben. A Folkudvarban este 9 órától kezdődnek a koncertek, 30-án csütörtökön az egyik házigazda zenekar, az Üver a legendás mezőségi magyar palatkai banda legújabb generációjával lép közösen színpadra. A Hagyományok Háza által szervezett kapolcsi Folkudvarban az idei fesztiválon kiemelt szerepet kap Kalló Zoltán erdélyi folklorista születésének 100. évfordulója. Kásler Magdi énekesnő és az Üver zenekar zenés, táncos programokkal mutatják be Kalló Zoltán életművének egy-egy szeletét. Most egy Szent Jánosról szóló karácsonyi ének, majd a Magyar Péterlaki Csiszár Aladár prímás és bandájának játéka alapján és annak stílusában előadott tánczene következik tőlük.

Kásler Magda énekelt, az Üverzenekar muzsikált. A zenekar tagjai Bartis Zoltán kicsi, hegedűs, György Attila hegedűs, kontrás, Bálint Zsombor hegedűs, kontrás, cimbalmos, Kostyák Márton bőgős, csellós, gardonos. Most pedig hallgassuk a Kodoba Florin vezette magyar palatkai bandát, melyben két fia, Florin és Máriusz mellett Radák Mihály kontrás és Boldi Joán bőgős játéka hallható.

0: A magyar palackai ritka és sűrű magyar férfi táncok zenéjét játszotta Kodoba Florinész zenekara. Ahogy műsorunk elején már elhangzott, a művészetek völgye egyik kiemelt eseménye lesz idén a Kapolcsi Panoráma Színpad Folk Karcok című nagy koncertje, melyel fennállásának 25. évfordulóját ünnepli a Hagyományok Háza az idén 35 éves művészetek völgye szervezőivel közösen. Július 29-én Szalonna is bandája vendégeként lép színpadra Szabó Balázs, Grillus Dániel és Grillus Vilmos, Kubinyi Julcsi, Agócs Marci és Agócs Gergő, valamint erdélyi zenész és énekesmesterek a Magyar Állami Népi Együttes táncművészeivel közösen. A koncertre új zenei összeállításokkal és különleges együttműködésekkel készülnek a zenészek, amelyek ezen az estén hallhatók először. Műsorunk záró számában a koncert házigazda Szalonna és bandája egyik zeneszáma hangzik el. Az Útravaló című albumot végigkísérik Pál István falusi prímás mesterével, a felső tiszavidéki tiszaújlaki Múzsa Gyulával készített és a zeneszámokba illesztett interjú részletek, sőt muzsikálni is hallhatjuk őt a néhány másodperc erejéig bevágott archív felvételeknek köszönhetően. Az Ahogyan megindítottuk a lakodalmakat című zeneszámmal búcsúzom a szerkesztő Liberendre és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is, Balogh Évát hallották. Az adás visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A viszonthallásra.
1: Múzsa Gyula tiszaújlaki.
2: Született
1: 1933. 10. hó elsején Nagypaládon. Tiszaújlaki lakos vagyok.
2: És honnan, melyik országból jöttél?
1: Ukrajnából.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
1: 12 óra 35 perc.
0: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Vox Luminis és a Bírok zenekar hangversenyét közvetítjük. Hangversenymester Jevgenyi Szviridov, az énekkar művészeti vezetője Lionel Mönyi. Közreműködik Gwendolyn Blondale, szoprán, Marie-Henriette Reinhold, alt, Florian Sievers, tenor és Sebastian Mirus, basszus. A felvétel Brüsszelben 2026. április 25-én készült. Elsőként Carl Philipp Emanuel Bach E-moll szimfóniája csendül fel.

Oscar Philipp Emanuel Bach E-moll szimfóniáját hallották a Bírok zenekar előadásában, hangversenymester Jevgenyi Szviridov. Bevezetés Johann Sebastian Bach H-moll miséjének krédó tételéhez, majd fölcsendül a krédó tétel. A szólisták Gwendolyn Blondell, Marie-Henriette Reinhold és Sebastian Mérosz.

Elhangzott bevezetés Johann Sebastian Bach hámol miséjének krédó tételéhez, majd a krédó tételt is hallották. A három szólista Gwendolyn Blondel, Marie-Henriette Reinhold és Sebastian Mirus volt. Kedves hallgatóink, a Vox Luminis és a Bírok zenekar hangversenyét közvetítjük. Hangversenymester Jevgenyi Szviridov. Az énekkar művészeti vezetője Lionel Meunier. Carl Philipp Emanuel Bach Magnifikátja következik.

Carl Philipp Emanuel Bach Magnifikátját hallották. Előadta a Vox Luminis és a Bírok zenekar, hangversenymester Jevgenyi Szviridov. Ráadásként hangozzék föl Georg Friedrich Händel messiásából a Halleluja tétel.

0: Handel messiásából hallották a Hallelujah-t. Kedves hallgatóink, a Vox Luminis és a Bírok zenekar hangversenyét közvetítettük. Hangversenymester Jevgenyi Szviridov, az énekkar művészeti vezetője Lionel Meunier. Közreműködött Gwendoline Blondale, szoprán, Marie-Henriette Reinhold, alt, Florian Sievers, tenor és Sebastian Mirus, basszus. A felvétel Brüsszelben a Palais du Beaux-Arts-ban készült 2026. április 25-én.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. A spanyol nemzeti zenekar Manuel de Falla műveket játszik, vezényel David Afkham. Zongorán közleműködik Bertrand Chamayou. A felvétel a madridi Nemzeti Auditoriumban 2026. április 26-án készült. Elsőként az Andalusz fantázia következik Francisco Coll átiratában.

Manuel de Falla andalusz fantáziáját hallották Francisco Coll átiratában. A spanyol nemzeti zenekar játszik, vezényel David Afkham. Íj a spanyol kertekben. A tételek Generalife kertjeiben, távolból tánc hallatszik, a Sierra de Córdoba kertjeiben. Közeműködik Bertrand Chamaillou zongorán.

Manuel de Falla Éj a spanyol kertekben című művét hallották. Köze mögött a spanyol nemzeti zenekar, vezényelt David Afkham, zongorán Bertrand Chamayou játszott. A spanyol nemzeti zenekar előadásában most hallgassák meg a Hódulatok című szvitet.

0: A Hódulatok című szvit hangzott el. Kedves hallgatóink, a spanyol nemzeti zenekar Manuel de Falla műveket játszott, vezényelt David Afkam. Zongorán közleműködött Bertrand Chamayou. A felvétel Madridban a Nemzeti Auditoriumban 2026. április 26-án készült. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
2: Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Holnap ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be a családügyi és szociális miniszter. Kátai Németh Vilmos hangsúlyozta, hogy a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagyhőségben. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Mindenki takarékoskodjon a vízzel, ezt kérik a szolgáltatók a holnaptól várható kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Az egy hónappal ezelőtti hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként a főváros környékén. Az ország háromnegyedét sújtó aszály miatt rendkívüli riadókészültséget rendelt el Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Soha nem volt még szükség olyan vízpótlási intézkedésekre a Körösök vidékén, mint idén. A vízügy egész évben nyári duzzasztási szinteket tart. A békési és békés Szentandrási duzzasztó által visszatartott vizet juttatják el a csatornákba. A kövizik területén kiépített 17 mezőgazdasági öntözőrendszerből jelenleg 15 üzemel. A fővárosi szolgáltatók és intézmények felkészültek a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekordalacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja budapesti ivóvízellátását, így vízkorlátozásra nincs szükség. Hozzátette, hogy megkezdődött a szükségkutak kihelyezése a fővárosban. Spanyolországban jelenleg 10 erdőtűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók, az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást. Eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok, ahol végeztek az oltással, elkezdték feloldani a kijárási tilalmakat, és több településre már visszatérhettek a lakók. Szerbiát is elérte a hőhullám, a következő napokban 35 és 40 fok közötti nappali csúcshőmérsékletek várhatók, és veszélyes, egészségre káros lesz az UV-sugárzás. A lakosságot rendkívüli SMS üzenetekben is figyelmeztetik a tartós hőhullámra. Egy 100 éves Ford T modell az egyik legnagyobb szenzációja a Nemzeti Múzeum új kiállításának. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendezett tárlat a tengeren túlra kivándorolt magyarokról szól. A kiállítás november 1-ig látogatható. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kertmozi programsorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt két hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Már több mint 400 nevezés érkezett az 58. Kékszalag nagydíjra, az online nevezés ma 20 órakor zárul. Az idei verseny a hagyományoknak megfelelően holnap 9 órakor rajtol Balatonfüredről. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél, éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: David Frey, Valery Sokolov, Sergei Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor vagyok, Csík Gabriella a zenei szerkesztőnk, Weiss Gábor a műsor szerkesztője, Szabó Péter a hangmérnökünk. Mozarttal kezdünk, soha rosszabb kezdetet. Az A-dur szimfónia 4. tétele következik. Ez a 29. szimfóniája Mozartnak, 1774-ben komponálta, amikor hát bizony már idős volt, 18 éves, képzeljék el, érettségikor. Az Orpheus Kamarazenekart hallják, a 4. tételt idézzük.

Ez volt Mozart A-dur szimfóniájának a finálé, a negyedik tétele, az Orpheus Kamara zenekar előadásában. És most egy kis Schubert dal következik, ha jól nézem, mégpedig egy ismert ciklusból, a Szép Molnár lányból, az utolsó. Hát ez egy szomorú dal, a Patak bölcsődala, bölcsődal, de hát tulajdonképpen arról van szó, hogy ez a szegény Molnár legény, ez belefullad a patakba, öngyilkos lesz, és hát a Patak egy ilyen, hogy is mondjam, furcsa bölcsődalt énekel neki. Énekel, hát mit csinál egy patak tulajdonképpen? Péter Schreier, ő viszont énekel, és Schiff András kíséri zongorán.

Schubert dalciklusából a Szép Molnár lányból hallották az utolsó dalt, vagyis a 20-at, a Patak bölcső dalát, Wilhelm Müller versére. Péter Schreyer énekelt, Schiff András zongorázott. Schiff András, majd a lemeznél visszatérek, az új lemeznél, érdekes összefüggések lesznek. Kérném szépen, Flóra napja van ma. Elég népszerű név manapság. Több kisgyereket hallottam, hogy Flórának hívnak. És rögtön volna egy kérdésem, több is lesz, de az egyik kérdésem az, hogy Flórának melyik a párja? Kíváncsi vagyok, hogy melyik pár jut eszükbe azonnal. Flóra, mi a másik? Johann Samuel Endler következik, hát nem Johann és nem Samuel a Flóra párja, az biztos. Ez egy érdekes szerző, 1694-től 762-ig élt, tehát nagyjából Bach korában, Darmstadtban működött, tulajdonképpen ott is hunyt el, hangszeres zenét írt elsősorban, de két kantátát is. Az F-dur szimfóniájának a nyitótételét hallják most, a kiegészített budapesti vonósokkal és Reinhold Friedrich trombitással.

Johann Samuel Endler F-dur szimfóniájának a nyitó tétele hangzott el Reinhold Friedrichel, ő trombitált, és a kiegészített budapesti vonósokkal Bánfalvi Béla volt a hangversenymester. Flóra és a párja. Érdekes egyébként, hát többen írják Flóriánt, ami természetesen igaz, hiszen ugye a Flóra az a női név, és a franciáknál van az, hogy mindennek megvan a férfi párja. És a Flórián, oké, az nem csak üzletközpont, nem mondom meg, hogy hol, mert akkor az már reklám, hanem tényleg hát a Flórának a párja, de én nem erre gondoltam, hanem teljesen másra, azt is megírták egy csomóan, meg egy kicsit hagyom egyébként. Volt, aki József Attilát írta, igen, igen, de azért ugye azt tudják, hogy az óda az nem Flórának szólt, hanem egy Marton Mártának. Azt régebben persze mindenki Flórát mondott, de most már tudják, hogy ez a Marton, az azért érdekes, mert ma Márta napja is van, tehát nem csak Flóra, hanem Márta napja is van. És nyilván Kozmuca Flórára gondoltak páran, aki később aztán egy írónak lett a felesége, és pszichológusa volt tulajdonképpen József Attilának. Kinek lett a felesége tulajdonképpen? Egy hölgy komponistával folytatjuk. Maddalena Laura Lombardini, ez ott az eredeti neve. Férjhez ment Ludovico Sirmen hegedűshöz, ő maga is hegedűs volt egyébként, és énekes is. Ez egy nagyon érdekes szerző volt, hát nagyjából Mozart kora, illetve 1745-ben született, tehát Mozart idősebb volt, de túlélte vastagon. A G-dur vonós trióból hallanak egy tételt, az Infusion barokk együttessel.

0: Maddalena Laura Lombardini Sirmen művét hallották, a Gédulvonó Stúdió második tételét az Infusion Barokk együttessel. Kozmuca Flóra, Illyés Gyula, sokan megírták természetesen. Na de akkor, hogy mi a Flóra párja, ugye sok mindent írtak, Flórián, stb. Én azonnal arra gondoltam, de ezt egy páran megírták persze, Fauna. Flóra és Fauna, ami nekem rögtön eszembe jut, hogy a Flóra és a Fauna. Na de Flórán, maradok Flóránál, Jókai. Hívnak egy hölgyet Flórának. Két regénybe is szerepel. Ki lehet ez? Ki lehet ez a Flóra, aki két Jókai regénybe is szerepel? Közben nézem az órát, 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy új lemez. Martin James Bartlett zongorista lemeze a Salzburgi Mozartom zenekarával, és azért mondtam, hogy Schiffandás szerepelt a korábbi egyik számban, Schiffandás zongorázott. Na, ez a Martin James Bartlett, ez a Schiffnek a növendéke, vagy mesterkúzusán részt vett. Ezen a lemezen nem csak Bach, hanem Mozart és Britten művek hallhatók zongora versenyek lényegében. Az úgynevezett Genome koncert Mozarttól, illetve Britten-től a Young Apollo érdekes műve egyébként. A D-moll Bach zongora versenynek a harmadik tételét hallják most Bartlett-tel és a Salzburgi Mozartalom zenekarával. Howard Göfitz, a karmester.

Bach Démol zongora versenyének a harmadik tételét idéztük Martin James Bartlett zongora szólójával és a Salzburgi Mozartum zenekarával. Howard Griffiths volt a karmester. Egy új lemezről idéztük mindezt, amelyen még egy Mozart és egy brit zongora verseny is hallható. És akkor itt a flórákkal kapcsolatban ugye nagyon sokan nem írtak érdekes módon, de azért egy jó páran megírták, hogy Jókai regényei közül a Kárpáti Zoltánban és az Egy magyar nábokban szerepel flóra, ugye szentírmai flóra Kárpáti Zoltánban. A nábokban megtudjuk az eredeti nevét is, Eszéki flóra. Ha jól emlékszem, ez a Kárpáti Zoltánban így már nem kerül szóba, hogy Eszéki flóra. Rutka Éva játszotta mind a két filmmel, mind a két regényből készült. Ezeket a filmeket én szerettem, lehet, hogy rossz az ízlésem, de én bizony szerettem, bocsánat. És hát eszembe jut azért itt a flórákkal kapcsolatban még egy csomó, mint a Florestan például. Na, majd visszatérek rá. Arthur Sullivan, ő felsége kötény kéje című operettjének a nyitányát hallják a Hanover Banddal.

Arthur Sullivan Őfelsége kötényké című darabjából a nyitány hangzott el a Hanover Banddal. Éppen tegnap előtt találkoztam egy fekete kutyával, akit, én azt mondom, hogy akit, bocsánat, Arthurnak hívtak. Jó pofa, nem? Arthurnak hívnak egy kutyát. Na most Floráról eszembe jutott Florestan, és Florestanról két zeneszerző is azonnal eszembe jut. Az egyik zeneszerző az, akinek a művét most halljuk, és akinek évfordulója is van, de azt majd elmondom később. C-dur arabesk következik, Farkas Gábor zongorázik.

Az Opus 18-as C-dur arabeszk hangzott el Robert Schumanntól, Farkas Gábor zongorázott. Ugye Robert Schumann évforduló, szomorú évforduló, 1856-ban ezen a napon hunyt el egy szanatóriumban. Hát itt aztán mindenféle legendák keringenek, hogy megőrült és azért került be. Nem, a Klára, a felesége egy kicsit már megunta szegény Robertet, mert alkoholista volt, legyünk őszinték. És akkor azt javasolta, hogy menjen be, és akkor Robert még öngyilkos is lett, de nem sikerült az öngyilkosság, belevetette magát egy folyóba, folyó, na majd erről még kérdezek valamit. És aztán bekerült a szanatórium, a Klára már nem látogatta, elég szomorú dolog ez. Na, de hát Schumann, Florestán. Ugye kritikákat írt, és a kritikáknak az egyik, nagyon furcsa kritikák ezek, egyik szereplője mindig Florestán, a másik Eusebius. Van még több is egyébként, de ez a kettő az állandó szereplő. Florestán a szenvedélyes. És hát persze mindenkinek a Florestán névről eszébe jut Beethoven, ugye Fidelio, tulajdonképpen a szenvedő hős, akinek hát utána megy a felesége, ilyen álnévvel, hogy Fidelio, a Leonora lényegében, azt a szenvedőhős nevezik Florestánnak. Na most Schumannal kapcsolatban, ha már itten kritikák, volt egy folyóirat, kérem szépen, amit a Schumann alapított, és 10 évig szerkesztett. Mi volt ennek a folyóiratnak a neve? Ki tudja? Pergolizivel folytatjuk, a Stabat Materből következik, ha jól nézem, két részlet, Véronique Jean és Gérard Lesz, a két énekes.

Két részlet hangzott el Pergolesi Stabat Materéből, Gérard Lezd és Veronique Jean előadásában. Jan Ladislav Dusikkal folytatjuk a C-moll szonáta Allegro tételét, Erika Goodman játssza hárfán, de azért el kell mondanom a Schumannal kapcsolatos kérdéseket. Ugye Neue Zarci für Musik, ez volt a folyóiratnak a címe, amit Schumann szerkesztett 10 évig. Ez ugye új zenei újságot jelent magyarul, remélem mindenkinek ismerős ez a cím. Ez egy folyóirat volt, és ha már folyóirat, akkor jöjjön a folyó. Melyik volt az a folyó, amelybe belevetette magát Schumann, és írt is egy zenedarabot, aminek ugyanez a folyó adja a címét. Kíváncsi vagyok, ezt hányan tudják.

0: Ján Ladislav Duszik c-moll szonátájának Allegro tételét hallottuk Erika Goodman előadásában hárfán, egy percen múlt 4 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Rajna, ez volt az a folyó, amely ugye Rajnai szimfóniája is van neki, 3. szimfónia, illetve a Rajnába vetette magát. Na, kulturális hírek, július 30 csütörtök, 19 óra Balatonszemes, Páduai Szent Antal templom a Klasszaparton sorozatban, Sárközi Rózsa hegedül, Balázsék a zongorázik, Potorányi Marcell gitáron játszik, 3 fiatal tehetségről van szó. A műsorban egyaránt szerepelnek szólóprodukciók és közös produkciók, Baktól Sasztakovicsig. Kenese Art Fesztivál művészetek szárnyán, itt szintén július 30 csütörtök, 19 óra református templom, lélekhangok, klasszikus, majdnem azt mondtam, hogy lélekharangok, nem, lélekhangok, klasszikus kamarazenei koncert, Baranyai Anett szoprán énekes, Füredi Veronika hegedűs, Horváth Alina zongorista, Tóth Sára Rebeka fagottos. Kodály Művészeti Fesztivál szintén július 30 csütörtök 19.30, az eddigi 2.19, ez most 19.30, Hírös Agóra, Heintól Kodályig, 3 hangszer, 1000 árnyalat, Hollókői Huba hegedül, Pólus László csellózik, Gulyás Nagy György brácsázik, Haydn, Sibelius, Kodály és Dohnányi művek. Hát ebből most a Kodály intermezzót hallják Vonóstióra, Falvai Attila, Fejvár János és Éder György előadásában.

Ez volt Kodály intermedzója vonósti óra, Falvai Attila, Fejérvár János és Éder György előadásában. Hallgató írja, kérdi, hogy Schumann mikor írta a Rajnai szimfóniát, az előtt, mielőtt beugrott a Rajnába, vagy azután? Kérem szépen, az előtt, mert 1850-ben írta, és 54-be ugrott bele. Hát, hogy öngyilkos akart lenni, ezt mondják, de lehet, hogy csak azt akarta megnézni, hogy van-e a Rajnában kincs. Másik zeneszerző aztán rájött, hogy van. Ide tett a fene tudja. Saint-Saëns haláltáncával folytatjuk, a bázeli szimfonikus zenekar játszik Ivor Bolton vezényel.

Saint-Saëns haláltánca hangzott el a bázeli szimfonikus zenekarral, Ivor Bolton vezényelt. Dózsákkal folytatjuk. Egy nagyon szép zene következik, az Erdő csendje ez a címe. Egyébként ez egy zongoraciklusnak volt az egyik darabja, 6 darabból állt ez a zongoraciklus, cseh erdőkből sorozat, és az 5. tétele az Erdő csendje. Waldes Ruhe, így mondják németül legalábbis. Szolgabatta játszik Gordon Kahn, a Dán Rádió szimfonikus zenekarát Mário Vencago vezényli. Ez tehát egy átirat, de maga a szerző Dózsák írta, még más átirat is van. És ha már itt a Waldes Ruhe, van egy olyan, hogy Waldes Rauschen, ez egy másik zeneszerző. Kíváncsi, hogy ezt hányan tudják.

Ez volt az erdő csendje a Waldesruhe Dvorzsáktól, Saul Gavetta és a Dán Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában Mário Vendzágó vezényelt. Hallgató, kedves hallgató írt, hogy nem mindig érti a kérdést, vagy ezt a kérdést nem értette. Jó, megismétlem, tehát a Waldesruhe, ugye ez a német cím, erről nekem a Waldesrauschen jutott eszembe, egy másik zeneszerző kiírta, egy jó páran ezt egyébként már megírták, sőt aztán egy hallgató azt írta, hogy a Waldról még a Waldstein is eszébe jut. Jó, hát ezt most már nem teszem föl kérdésnek, hogy a Beethoven féle Waldstein szonátáról van szó, de a Waldesrauschen, erdőzsongás, erről azért még írjanak ki ez a zeneszerző, aki erről írt, erdőzsongás nevű darabot írt. És akkor nézem, hogy Handel következik. Az Örül a király Anthem, másik György koronázási szertartására írt négy részes darabból a harmadiknak bizonyos tételei, két tétel még pedig a Concert Spirituel együttessel.

0: Handel, örvendezzék a király, illetve hát egy másik rész is ebből a bizonyos koronázási anthemből hangzott el, a Concert Spirituel együttesre, elmondta, hogy második György koronázására játszották el egy négy részes ilyen sorozat részeként ezt a darabot, és Örül a király, így van nekem lefordítva, de valóban The King Shall Rejoice, hát inkább örvendezzék. Így kéne fordítani. Azt hiszem, annak a hallgatónak, aki ezt javasolja, teljesen igaza van. Nézem közben az órát, mert egy perc múlva 16:30 lesz.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És már is jön egy remek rejtvény, kérem szépen. Hát nem sok nyeremény van most. Augusztus 5-e, szerda, tehát jó messze van ez egyébként. 19:30, Balatonboglár, Szentkereszt felmagasztalása templom. Orgonapont fesztivál a Filharmónia Magyarország rendezésében, tehát augusztus 5. Hogy addig kitart-e ez a retteltes hőség? Hát én nagyon remélem, hogy nem. De ha igen, akkor a templom az jó hűvös lesz. Tóka Ágoston orgona koncertjéről van szó, Kéményi Tamás működik közre harmonikán. Bach, Mendelssohn, Vidor, Gárdonyi Zsolt, Piacóra, ez nagyon vegyes műsor, de hát érdekes műsor. Ez az egyik, a másik pedig egy CD-t lehet nyerni, a Dresch Mihály Quintettel, az egy jazz CD. Mit kell kitalálni? Ez egy nagyon-nagyon ismert mű, de nem az eredetit hallják, és ez egy kicsit megtévesztő lehet, hanem Paul Bateman hangszerelését hegedűre és zenekarra. Daniel Hope hegedül, és a Zürichi Kamarazenekar játszik mellette. De hát azért a dallamok azok szerintem felismerhetőek. Három részlet ebből a darabból, amelynek a szerzőjét tessék kitalálni. Aztán az összes többit majd később mondom, tehát a szerzőt tessék kitalálni, és hát persze megírni azt, hogy mit kívánnak nyerni.

Na hát itt az idő, hogy elmondjam, mi a megfejtés. Bernstein, Bernstein. West Side Story-ából három rész hangzott el, az Amerika, a Maria és a Tonight. Hát mind a három nagyon ismert, csak hát ugye ebben a hangszerelésben nyilván nem esett le azonnal a tantusz. Daniel Hope hegedült, és a Zürichi Kamarazenekar játszott, Paul Bateman hangszerelése. És mondom a nyerteseket, Heit Éva és dr. Sopár Márta, akinek ráadásul névnapja is van, tiszta szívből gratulálok. Liszt Ferenccel folytatjuk, mégpedig az F-moll transzcendens etüdének nincs alcíme egyébként. Szerűcs Kradzsián zongorázik.

Liszt Ferenc F-moll transzcendens etüdjét hallottuk Serge Krajcián előadásában. Egy hallgató figyelmeztet, mintha nem mondtam volna be az erdőzsongást, lehet, hogy nem mondtam be, bocsánat. Az is ugye Liszt etüd, bár az nem a transzcendens etüdök, hanem van két ilyen koncertetüt együtt, a Waldesrauschen és Gnomenregen, amit ugye úgy szoktak lefordítani, hogy erdőzsongás és manók tánca. Tehát ha elfelejtettem volna, akkor most pótoltam. San Martinivel folytatjuk. Az F-dur koncertó nyitótételét Franz Brüggen játsz a blokkflőtén, valamint a Consensus Musicus Wien Harnoncourt, a karmester.

Sabatini Evdur koncertójának nyitó tételét hallották Franz Brüggennel és a Concertus Musicus-szal. Beethovennel folytatjuk, 8. szimfónia záró tétele, a Délnémet Rádió Szimfonikus Zenekarra játszik, Roger Norrington, a karmester.

Laci, egy hallgató végre egy dinamikus zene, igaza van. A 8. szimfónia zárótételét hallották Beethoventől a Dél-Német Rádió szimfonikus zenekar Roger Norrington vezényelt. Hansel Hassler madrigája következik, táncolni és ugrani, King Singers.

0: Haszló Haszler madrigája hangzott el, táncolni és ugrani a King Singers, hát azt hiszem ez is éppen elég dinamikus zene volt. Én legalábbis annak tartottam, nézem közben az órát, mindjárt 5 óra.
1: Híreink következnek.
2: Köszöntöm Önöket a hírszerkesztő Gál Andrea nevében és a mikrofonnál Brieska Dániel. Megkezdik a Paksi atomerőmű egyik blokkjának leállítását, miután a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent. A jelenlegi vízellás Paksnál 118 cm. A vízügy 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állított készenlétbe, 55 szakember pedig folyamatosan figyeli a vízhőmérséklet változását, és az adatok ismeretében hozzák meg a szükséges döntéseket. A cél a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, olvasható az atomerőmű közleményében. Holnap 0 órától 3-fokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a víziközmű szolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést a következő napokban. A Duna vízállása Budapestnél rekord alacsony, szállodahajók vesztegelnek a vízen, a Velencei tó vízállása történelmi mélyponton van. Az észak-magyarországi regionális vízművek és a Dunamenti regionális vízmű is arra szólított fel mindenkit, hogy mellőzzék a medencetöltést és az autómosást. Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint vízkorlátozásra nincs szükség. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. 10 hektáron ég az erdő a magyar-osztrák határon Fertőrákosnál, a lángok átterjednek Ausztria területére is. Piusz pusztánál tarló, gaz, avar, bozótos terület gyulladt meg, és a lángok elértek egy fenyőerdőt is. A tűz kiterjedt a fák koronájára is, amelyek több 10 méteres lángokkal égnek. Riasztották a környékbeli tűzoltókat, és a helyszínre tart a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat is. Továbbra is oltják a tüzet Érd és Szászhalombatta között, ahol tegnap délután tarló, körbálák, valamint 30 ezer köbméternyi komposzt gyulladt be. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint hivatásos és önkéntes tűzoltók próbálják megfékezni a lángokat. Munkájukat több munkagép, illetve lajtos kocsi segíti. A tüzet sikerült körülhatárolni, de a munkálatok elhúzódnak. Spanyolországban jelenleg 10 erdő tűz megfékezésével küzdenek a tűzoltók. Az ország középső részén, például Madrid környékén és Kasztília tartományban csökkent a tüzek intenzitása, de a kontinenst elérő újabb hőhullám nehezíti az oltást. Eddig több mint 85 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Ahol végeztek az oltással, elkezdték feloldani a kijárási tilalmakat, és több településre visszatérhettek a lakók. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti kertmozi program sorozatot Budapesten. A szabadtéri vetítéseken ezrek vettek részt az elmúlt 2 hónapban, ezért a szervezők további 8 alkalmat hirdettek meg. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. A műsoron lesz például a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért és a Ponyva regény. Napról napra fokozódik a kánikula, holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható, Nagytavaink vize 24 fokos. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: És akkor már is Mozarttal folytatjuk. A B-dur zongora verseny 3. tétele következik Fischer Annival, és a Philharmonia zenekarral Efrém Kurz a karmester. Ugye ebben van a tavasz dal, Mozart egy korábbi dalát használta föl, illetve nem biztos, hogy ez tudatos, mert egyszerűen ugyanaz a téma eszébe jutott még egyszer. Ezt a zenetudomány nem tudja eldönteni, mint ahogy egy csomó mindent sem.

Mozart utolsó zongora versenyének az utolsó tétele hangzott el, a Tavasz dallal. A B-dur zongora versenyről van szó. Fischer Anni zongorázott, a Philharmonia zenekart Efrem Kurz vezette. Egy hír, Balatonberény Panoráma Teátrum, egy bemutatóra készülnek pénteken, július 31-én, a Képzelt beteg Molière darabot egy francia rendezőnő rendezésében mutatják be, 8:30 kezdődik az előadás. Itt pedig a tengerészdal kezdődik, az Állarcos bálból, Verdi művéből. Hát a sok szereplőt nem mondom, Magyar Állami Operáz énekes zenekara Lamberto Gardelli.

unokaöccse. Ottan hússalátát esznek, de valamivel mit locsant rá Ringel bácsi a hússalátára? Mindenki tudja. Gondolkodhatnak, amíg mondom az állatos híreket. Két hónapos a fővárosi állat és növénykert új muntyák szarvas borja. Ez egy érdekes ilyen szarvasfajta, Tajvan, Kína, Japán ott él, de Angliába is meghonosították, és ott is van egy csomó ilyen muntyák szarvas. Megjelenésüket tekintve hosszú hátsó láb, amely miatt a faruk magasabban helyezkedik el a marjuknál, így kissé görnyetnek tűnnek, mint egy hátfájós őz, úgy tűnnek. Bővült a fővárosi állat és növényket egyik legaranyosabb családja, ezt írja az én hírem, a sörényes hangyászpár Izabella és William családjáról van szó. Hangyáknak nem jó hír, de tényleg nagyon aranyos állat ez. Négy emúval indultak, ma közel 1000 madarat nevelnek. Különleges farm, Vissen van mindez. Ez a Viss nevű község, ez Sárospataktól megy a busz arra felé. Hát érdemes, ha valaki kíváncsi az emúra, akkor menjen arra felé. Medve jelent meg a parkolóban, fejveszve menekültek a vásárlók az autóikhoz. Ez Amerikában történt, egy Tennessee állambeli parkolóban. Illetve egy medve lopta el a golfozó ütőit, a pálya szélén egy másik medve várta. Ez meg egy kanadai golfpályán történt. Hát itt is ugye időről időre jönnek a medvék, Székelyföldön bőven, de már nálunk is többször előfordult, hogy jött a medve, és akkor mindenki menekül. Hát egy állatos zenével folytatjuk, már a cím alapján állatos, amúgy nem. A Tűzmadár finália következik, Stravinsky műve, a Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Maris Janssons dirigálja, és nézem, hogy hát egy megfejtés jött eddig Konrád és Ringerhut bácsival kapcsolatban, tessék szíves lenni, mindenki aktivizálja magát.

Ez volt a Tűzmadár fináléja, egy Rimszkij-Korszakov gyűjteményéből vett dallammal Stravinszkij művét hallották. A Bajor Rádió Szimfonikus Zenekarát Maris Jansons vezényelte. Hát nem sokan írtak, de az írtak egy páran. Ugye Ringelhud bácsi málna szörpöt locsant a hússalátára, mert ilyen hülyeségeket esznek. Egyébként, hát érdekes, ha már itt május 35, a lónak a nevét tudják? Egy görkorsás lóról van ott szó, megjelenik az utcán, és aztán fölmenek a lakásba. És furcsa dolgok történnek, én nagyon szerettem ezt a könyvet. Johann Sebastian Bach E-dur partitájából, hegedű partitájából a Menuet 1-2 és a Buré szól Thomas Zehetmeier előadásában.

0: A menüett és a buré hangzott Johann Sebastian Bach E-dur partitájából, Thomas Seitmayer hegedült. Másfél perc múlva fél hat.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Egy szép rejtvény jön, de el kell mondanom még, hogy a május 35-ben Negro Caballónak hívják a lovat, amelyik felmegy a negyedik emelete, görkorcsolyával, stb. Mit lehet nyerni? Augusztus 5 szerda, nem, bocsánat, ez a régi rejtvény, augusztus 6 csütörtök, Megyeháza, Szent István terem Veszprémben, 20 órakor, az Auer Fesztivál része, Duka Elemér Gypsy Chamber Orchestra koncertje, tehát cigány kamarazenekarnak a koncertje. A műsort itt nem látom részletezve. És van egy CD, Marci Marian játszik 20. századi magyar szerzőktől zongoraműveket, Ligeti Kurták, Bartók Kodály Lajta, Jenei Zoltán, Csapó Gyula. És hogy mit kell kitalálni? Egy bémol zongora verseny következik. Az első tételt mindenki ismeri, a második tételt, amit felidézünk, az kevésbé népszerű, pedig nagyon szép. De hát rá fognak jönni, hogy melyik zongora versenyről van szó. Jevgenyi Szugybin, a zongorista, a São Paulo-i szimfonikus zenekar játszik John Nesling vezénnyel. A zeneszerző nevét tessék szíves lenni megírni.

Csajkovszki bémol zongoraversenyének a második tétele hangzott el Jevgenyi Szugyinnal és a São Paulo-i szimfonikus zenekarral John Eschling vezényletével. Zsoldosnyi Ámon Klára és Hizsnyan Géza a két nyertesünk. És Moskovszkival folytatjuk, Moritz Moskovszki lengyel néptáncok sorozatból az első, a Dóklavi által Bizjak Lóra Zentai Károly nagykezes.

Moritz Moskovszky lengyel néptáncát játszott a Bizjak Dóra és Zentai Károly. Johann Wilhelm Hertel következik, a D-dur trombita versenyének a második és harmadik tételet játssza Hakan Hardenberger és a St. Martin in the Fields kamerazenekar Neville Marinera vezetőjük.

Johann Wilhelm Hertel D-dur trombita versenyének második és harmadik tétele hangzott el Hakan Hardenbergerrel és a St. Martin in the Fields kamarazenekarral, Neville Mariner volt a karmester. Maurice Jarre zenéje következik a Dr. Zsivágó című filmből.

A Dr. Zsivágó filmről, híres filmről hallottak egy részletet, Maurice Jarre a zeneszerző. Utolsó zenénk következik, a Szent Ivánai álomhoz írt kísérő zenéből, Mendelssohn sorozatából a Scherzo, a Magyar Állami Hangversenyzenekarra a Fischer Ádám a karmester.

0: A Scherzo hangzott el Mendelssohn sorozatából, a Szent Ivánai Álomhoz írt kísérőzenéből. A Magyar Állami Hangversenyzenekart Fischer Ádám vezényelte. Csik Gabriella volt a szerkesztőnk, Weiss Gábor a műsorszerkesztője, Szabó Péter a hangmérnökünk. Most nekem újabb két hét szabadság következik, legközelebb augusztus 19-én vezetek műsort, ha minden igaz, Kovács Sándor műsorvezetőt hallották.
1: Műsorajánló. Az Összhang következő adásában a Földes Imre 90. születésnapjára készült könyvről és az idei Veszprémi Auer Fesztiválról beszélgetünk.
2: Felkerült Veszprém egy olyan európai térképre, ahol jegyzik, és ahol megtudták szerencsére nagyon sokan, hogy Auer Lipót ez nem orosz volt, annak ellenére, hogy Szentpéterváron működött, hanem magyar, és hát veszprémi.
1: Összhang. A zenei élet aktualitásai. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az idei bayreuthi ünnepi játékok a Nibelung gyűrűje ciklus harmadik darabjával, a Siegfried című háromfelvonásos operával folytatódik. A mitológiai hős története a tisztaságról és a szerelemről szól. A címszerepet Klaus Florian Vogt énekli. A bayreuthi ünnepi játékok énekes zenekarát Christian Thielemann irányítja. Élőben kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaus csütörtökön 15 óra 55 perckor a Bartók Rádióban.
3: Művész és tanár.
4: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
5: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
3: Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
6: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
3: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.
7: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Bánkövi Gyula és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban Liza Batiashvili hegedül. Először hallgassuk Johann Sebastian Bach 639-es edzékszámú korál előjátékát Anders Hilborg átiratában. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Közreműködik a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényel Nikolaus Rachveli.

Johann Sebastian Bach 639-es jegyzékszámú korál előjátékát hallottuk Anders Hilborg átiratában, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Előadta Liza Batiashvili hegedűn és a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényelt Nikolaus Rachveli. Most hallgassuk César Franck Ádor szonátáját. Liza Batiashvili hegedül, Georgi Gigashvili zongorázik.

César Franck A-dur szonátáját játszotta Liza Batiashvili hegedűn, Georgi Gigashvili zongorán. Következik Charlie Chaplin szerzeménye, Városi emlék. José Padilla és Leo Daniderf átiratában játsza Liza Batiashvili. Közreműködik a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara, a karmester Nikolaus Rachveli.

Charlie Chaplin szerzeményét hallottuk, Városi emlék. José Padilla és Leo Dani Derf átiratában játszotta Liza Batiashvili. Közreműködött a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara, vezényelt Nikolóz Rákveli. Összeállításunkat En Chausson Poème című művével folytatjuk. A szólista Liza Batiashvili a Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Yannick Nézesse Genf vezényli.

Elhangzott Un chausson poem. Előadta Liza Batiashvili hegedűn és a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar, vezényelt Yannick Nézeszegem. Összeállításunk végén hallgassuk idősebb Johann Strauss furiózó galopját Liszt Ferenc nyomán, Nikolaus Rachveli átiratában. Liza Batiashvili hegedül a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekarát Nikolaus Rachveli vezényli.

0: Idősebb Johann Strauss furiózó galopját hallottuk Liszt Ferenc nyomán, Nikolaus Rachveli hangszerelésében. Közreműködött a Berlini Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Nikolaus Rachveli. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban Liza Batiashvili hegedült. A szerkesztő Bánkövi Gyula és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Összhang. A zenei élet aktualitásai.

Antonin Dvorák A-dur amerikai szvittjével köszöntöm Önöket, Csík Gabriella vagyok. A mai összhangban Kovács Péter hegedű művésszel beszélgetek a Veszprémi Auer Fesztiválról, ahol ez a mű is elhangzik majd a Mendelssohn kamarazenekar előadásában. A műsor második felében Földes Imre zenetörténészre emlékezünk a nemrégiben megjelent Földes 90 című kötet kapcsán.

0: Az Auer Fesztivál idén 12. alkalommal várja az érdeklődőket Veszprémben és Balatonfüreden, augusztus 3. és 9. között. A Mendelssohn Kamarazenekar szervezésében megvalósuló koncertsorozaton neves nemzetközi és hazai művészek lépnek fel. A fesztivál művészeti igazgatóját, Kovács Pétert arról kérdeztem, hogy miként tükrözi ez a rendezvény a névadója, Auer Lipót szellemi örökségét.
1: Nekünk veszprémieknek kiemelkedő fontosságú, hogy Auer Lipót szellemi örökségét ápoljuk, és a legnagyobbat a zenepedagógia terén alkotta, hiszen a 20. század legnagyobb hegedű művészei főként az ő iskolájából, Szentpéterváról kerültek a nemzetközi porondra, és nem is akárkik, hiszen Jascha Heifetz vagy Nathan Milstein, cimbalist, és sorolhatnám még, hogy kik voltak a tanítványai. Úgyhogy amikor elindítottuk a fesztivált, ezelőtt 12 évvel, mert az idén már 12. alkalommal rendezzük meg, akkor ez egy fontos szempont volt, hogy érződjön ez a pedagógiai vonal a fesztivál során is. Az egyik az, hogy fellépési lehetőséget biztosítunk fiatal pályakezdő művészeknek. Egyébként kurzust is tartottunk egy pár alkalommal az első években, most az éppen nincs. De az igen, hogy olyan fiatalok, akik már szép eredményekkel rendelkeznek, tehát különböző versenyeken eredményeket értnek el, hogy azok fel tudjanak lépni. Például a veszprémi, és most a legkisebbekről beszél, a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola vonorzenekara, a Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar, ami sikerre halmoz, vagy az idén ennek az együttesnek a testvér zenekara, a Budapesti Solti György Zeneiskola Kamarazenekara, a veszprémi együttest Demeleszter vezényli a Solti zenekarát, meg Bolla Milán. Vagy említhetem a Korosi Vonos négyest, akik tanítványaim voltak a Zeneakadémián, amikor indultak, jó pár évig közös volt a sorsunk, most már ők is nagyon szép pályát futottak be, ők visszatérő vendégei a fesztiválnak, vagy az idén a Motus Vonos négyes, akik ugyan nem magyar kvártettként futnak, de van egy magyar tagjuk, méghozzá veszprémi, azt alá kell, hogy húzzam, Hartmann Domonkos, nagyszerű csellista, úgyhogy rögtön azután, hogy Japánban egy nemzetközi vonos négyes versenyt megnyertek, most Veszprémben fognak dobogóra lépni.
0: Mi az, amire a 12 év során elért célok közül a legbüszkébb, vagy legszívesebben emlékszik vissza rá?
1: Két oldalról is érdemes ezt vizsgálni. Az egyik az az, hogy Veszprémnek mit jelent ez a fesztivál. Hát azt, hogy felkerült Veszprém egy olyan európai térképre, ahol jegyzik, és ahol megtudták szerencsére nagyon sokan, hogy a Auer Lipót ez nem orosz volt, annak ellenére, hogy Szentpéterváron működött, hanem magyar, és hát veszprémi. A másik meg, hogy azok a művészek, akik eljöttek Veszprémbe, sokuk egyébként nálunk lépett fel életében először Magyarországon, pedig nagy nevekről is van szó. Ezáltal az úgynevezett kulturális turizmus, hogyha ezt lehet mondani, és fellendült nyilván, amikor egy olyan rangú művész jelenik meg egy fesztiválon, és nem Budapesten, de akik már voltak nálunk, akkor beindul egy áramlás. Én azt hiszem, hogy ezek azok, amik leginkább örömet okoznak nekünk, a szervezőknek.
0: A koncertek mellett milyen programokkal várja az érdeklődőket a fesztivál?
1: Mindig voltak kiegészítő programok a fesztiválon, különböző jellegűek. Egy pár éve úgynevezett kulturális séták kapcsolódnak a fesztiválhoz. Ezek vezetett séták Veszprém zenével kapcsolatos nevezetességeit látogatják meg az érdeklődők, és hát természetesen Auerék családi házát, ahol éltek, vagy a szüleinek a sírját a zsidó temetőben. Akkor előadások is vannak. Bősze Ádám, ugye ki más, most már többedik alkalommal jön hozzánk, az idén két előadást is hoz, és nem csak kapcsolódó rendezvények, hanem kapcsolódó helyszín is van, hiszen a Balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Háza is évek óta egy kihelyezett helyszínünk, ahol kamarakoncerteket, filmvetítést vagy pedig előadást tartunk. És ha már mondtam a filmvetítést, idén újdonság, hogy az Európa Kulturális Főváros a program keretében Veszprémben létrejött Foton Audiovizuális Centrum. Az egy új helyszín, és ott az idén vetítések is lesznek. Nekünk nagyon fontos, hogy a Bárány László operatőrrendező barátommal közösen készített Auer életrajzi film, ami egy több mint egy órás tévéfilm, hogy az ott bemutatásra kerüljön, de a legújabb Bartók film is ott lesz, sőt, Kurták György most volt 100 éves, és ebből az alkalomból készült egy nagyszerű dokumentumfilm, amit a Műpában mutattak be, na hát most a Fotonban lesz látható Veszprémben.

0: David Frey szólójával hallottak részletet Mozart 466-os köhögjegyzékszámú D-moll zongora versenyéből, amely szintén felcsendül az Auer Fesztiválon augusztus 3-án. Most folytatjuk a beszélgetést a fesztivál koncertjeiről. A rendezvénysorozatot két fiatalokból álló együttes nyitja meg. A Gárdonyi Zoltán ifjúsági kamarazenekar, valamint a Solti György Zeneiskola vonószenekara. Hány évesek ezek a fiatalok? Mennyi ideje játszanak zenekarban? És hogyan állították össze számukra a repertoárt? Kérdeztem Kovács Péter művészeti igazgatót.
1: Az Auer Fesztivál nem egy tematikus fesztivál. Ami kitűzött célunk az az, hogy aki Veszprémbe jön egy hétre, ők estéről estére, műfajilag is, és fellépők szempontjából is, stílusok szempontjából is kellően változatos programot kapjanak. Na most ezt azért mondom erre a kérdésre, mert a repertoárt általában nagy részt rá szoktuk bízni azokra a művészekre, a fellépőkre, akiket hívunk. A Gárdonyi Ifjúsági Kamarazenekar vagy a Solti Zeneiskola kamarazenekara hozzák a saját maguk versenyrepertoárját. Ami érdekesség, hogy lesz közös zenekar is, és összeül a két együttes, ami szintén nagyon jó, hiszen összehozza a gyerekeket. Itt zeneiskolás korosztályról van szó, tehát főleg felső tagozatos általános iskolások, és vannak köztük, akik már középiskolában járnak, tehát zeneiskolában úgy mondjuk ezt, hogy továbbképzősök.
0: Az első nap már az első világsztár is megérkezik, David Frey, francia billentyűs hangszeres előadó. Mi az, ami önt a leginkább megfogta David Frey játékában, amiért őt meghívta ide?
1: Hát ha egy szóval kéne jellemeznem, akkor talán azt mondanám, hogy a szerény elmélyültség nagyon érződik a játékán, hogy őt valóban a zene mély rétegei érdeklik, és nagyon őszinte és puritán a megközelítése, ezáltal nagyon egyéni a hangja. Tehát ez mindenképp vezérel nálunk, hogy olyan művészeket próbálunk hívni, akiknél ez a tisztaság, a zenéhez való viszonyulás, mondhatom így a szó nemes értelmében, egyszerűsége, ez dominál.
0: Kedden pedig az Ensemble Cello Incanto koncertje lesz. Van egy érdekes alcím, Új hangok nyomában. Ez mit takar?
1: Igen, ez egy új együttes, egy projekt zenekar, tehát állandóan nem működik. Kárász András Péter, aki a Mendelssohn Kamarazenekar első csellistája, és amúgy a fesztivált is együtt szervezzük, művészeti tanácsadóként funkcionál. Ő alapított egy saját fesztivált Várpalotán, a Túri Várban, a Várt Fesztivál, és ennek kapcsán jött létre ez az együttes, ez tulajdonképpen cellozenekar. 8 csellistát kell elképzelni, meg azt a hangzást, ugye egy cselló is milyen gyönyörűen szól, szoktuk mondani, hogy az emberi hanghoz legközelebb álló a hangszer, na most ebből 8, amikor cselló kórusban megszólal, már önmagában is egy izgalmas hangzás, és ennek a koncertnek az a külön érdekessége, ezért is az Új hangok címet viseli, mert András azt proponálta, hogy 12 magyar kortárs zeneszerzőt keressünk meg, és kérjük őket fel új kompozíciók megírására, úgyhogy ezen a koncerten csak bemutató lesz, minden egyes darab ős bemutató, és a szerzők is ott lesznek.
0: A következő nemzetközi vendégművész Szergej Malov, aki egy nagyon különleges hangszeren fog játszani. Mi ez a hangszer, és mit hallhatunk tőle?
1: Ez a hangszer önmagába véve megéri, hogy eljöjjenek a hallgatók, és megcsodálják. Nem beszélve arról a játékmódról, ahogy Szergej Malov megszólaltatja, a violoncello da Spallaról van szó. Tulajdonképpen, ha szó szerint fordítjuk, akkor válcselló, tehát úgy kell elképzelni, mint egy várra akasztott gitár, csak éppen nem gitár, hanem egy kis cselló van ott, és vonóval játszanak rajta. Én úgy tudom, hogy nem sokan használják ezt a hangszert. Malov fantasztikusan játszik rajta, egyébként ő hegedű művész, és Buracsa művész is. Úgyhogy ezt a koncertet ezen az érdekes hangszeren fogja nyitni, egy Bach cello szvitet fog játszani, majd pedig utána a Mendelssohn Kamarazenekarral Schubert Arpeggione szonátáját, ami nyilván a zenekar részéről ez majd egy átdolgozás lesz. Majd pedig egy Philipp Emanuel Bach szimfónia zárja ezt a koncertet. A helyszínt is hadd említsem meg, hogy a frissen felújított Veszprémi várban található Székesegyház lesz az otthona ennek a koncertnek.

0: Schubert Arpeggione szonátájának harmadik tételéből hallottak részletet, ezúttal Maxim Rizanov brácsa művész előadásában. A Veszprémi Auer Fesztivál bővelkedik a hazai és világhírű művészekben, valamint hangverseny különlegességekben is. Kovács Péter most az augusztus 6-ai koncertet mutatja be, ahol az előadó Duka Elemér és a Gypsy Chamber Orchestra. A műsor azonban meglepetés lesz.
1: Igen, egy szabad összeállításról van szó. Részben saját szerzeményeket, átdolgozásokat fognak ők játszani, másrészt a klasszikus zene területéről vett témák, ritmusok, hangzások szűrődnek majd át a játékukon. Valahogy úgy kell elképzelni, hogy nagyon erős hatás, mint ahogy a nevükben benne is van, Gypsy Chamber Orchestra, tehát a cigány játékmód, a cigány zenekarok rendkívül szabad, improvizatív és díszítő előadásmódja fog dominálni, és hát nyilván jazzes elemek és improvizációk is tartítják az előadásukat.
0: Pénteken két olyan szólókoncertet is hallhatunk, ahol a főszerepben nem a vonós hangszerek állnak. Dobozi Borbála, csemballó művész, valamint Szergej Szadovoj, harmonika művész lép fel. Hogyan kapcsolódnak ezek az előadók egy alapvetően vonós fesztiválhoz?
1: Igen, érdekes, hogy még mindig az van a köztudatban, hogy ez egy vonós fesztivál, mert amikor indítottuk, akkor Auer Hegedű Fesztivál volt a neve. Most már ezt, hogy hegedű, ezt lekapcsoltuk a névről, pont azért, hogy ne legyen beszűkítve a mozgásterünk, hogy kellően változatos programot szeretnénk a hallgatóknak nyújtani. Dobozi Borbála meghívásánál az is dominált, hogy elkészült a vár felújítása során az érseki palota díszterme, ami csodálatos környezet és egy csembalónak kiváló akusztikai környezet. Nagyon odavaló ez a hangszer, és hát a hangszerrel együtt természetesen Borbála is. Szergej Szadovoj harmonika művészt pedig felvételről ismertük meg Kárász Andrással együtt, és megragadott az a erőteljes és mintaféle harmonikás, nagyon virtuóz játékmód és az az erőteljes megközelítés, ahogy nyúl a barokk zenéhez, hiszen ő elsősorban Bach orgonaműveket fog játszani harmonikán a Veszprémi megyeháza a Szent István termében, amit szintén kamarakoncerteknek építettek, és ott tarthatjuk a kamarakoncerteket. Amúgy a zenekari koncertek, hadd említsem meg itt, hogy a Veszprémi Hangvillának a nagy termében vannak.
0: És mielőtt a záró koncertre térnék, még szombaton az Egészen piciket várja Simon Izabella a gyerek kuckóval. A zongora művészházas pár tart előadásokat, és lesz egy varázsvászon is. Ezt hogy kell elképzelni?
1: Ez a koncert a Gyermekkuckó néven most már évek óta szerves része az Auer Fesztiválnak. Simon Izabella tervei alapján fut ez a koncert a legkisebbeknek. Óvodások is és kisiskolások jönnek szüleikkel vagy a nagyszülőkkel közösen, tehát családi koncertnek

Kapcsolódó nem kívánatos dolgok pedig nem. Tehát a külsőségektől abszolút mentes a játék, a fiatalkora óta egy nagyon szuverén hangot hallunk tőle, és hát érdekes műsorokat is, tehát legutóbb például a Barber hegedű versenyét játszotta, amit nagyon ritkán lehet hallani. Nekünk is nagy élmény volt ezt a darabot megtanulni, és közösen bepróbálni vele és előadni. Most az idén a Sibelius hegedű verseny, ami hát jóval gyakrabban játszott darab, de ezért nem annyira gyakran, mint mondjuk a Csajkovszki, a Brahms, Beethoven, vagy Mozartok, vagy Mendelssohn. Úgyhogy azért érezni az érdeklődésen, hogy ez is vonzza az embereket, és a koncert második részében pedig mondhatom, hogy Elgár legismertebb és legnagyszerűbb műve, az Enigma variációk hangzik fel. Ezzel zárul az idei Auer Fesztivál Veszprémben.

0: Edward Elgar Enigma variációinak részlete után Földes Imre zenetörténészre emlékezünk a nemrégiben megjelent Földes 90 című kötet kapcsán. A 41 rövid írást tartalmazó emlékkönyv a tanár úr 90. születésnapja alkalmából jelent meg, és amelynek már az alcíme is beszédes. A művészet tanítója, a tanítás művésze. Várgedő Anna a kötet szerkesztőjével, Jakab Gézával beszélgetett, akitől elsőként azt kérdezte, hogy milyen kapcsolat fűzte őt a tanár úrhoz.
1: Az egyik legfontosabb tanárom volt, a tanárképző főiskolán zenetörténetet tanított, ami ott a világ közepe volt természetesen. Legfontosabb pár, és számunkra is legfontosabb, ő egy legendás tanár. Lelinka Tamással, a Parlandó főszerkesztőjével arról beszélgettünk, illetve megemlítette, hogy tanárul 90 éves lesz rövidesen, ez 2024. január elején volt. És akkor ugrott be egyszer csak az ötlet, hogy egy olyan meglepetés ajándékot kellene

0: szervezni neki, amitől reméljük még sírva is fakad, mint ez meg is történt.
1: Ön pontosan milyen szerepet vállalt a kötet előkészítésében?
0: A szervezés elindítását én kezdtem meg, tehát egy levélláncot indítottam el a legnagyobb titokban, hogy eljusson földes tanítványokhoz, kollégákhoz, tisztelőihez. Aztán nálam gyűltek össze az írások, és én szerkesztettem kötetbe, illetve először nem kötetbe, hanem a párlándóbeli megjelenésre. A kérés az volt, hogy személyes emlékeket osszanak meg azok, akik számára a tanár úr fontos volt. Ki a saját szemszögéből a saját élményeit foglalta össze, és mivel a tanár úr rengeteg területen tanított és nevelt, elég sokféle lett a kötet. Is, hiszen legtöbben talán a tanárképző főiskoláról ismerjük őt. De a Zeneakadémián ugyanúgy nagyon sokakat oktatott. Egy nagyon fontos pont volt az életében az Iparművészeti Főiskola, ahol 14 éven keresztül oktatott, sőt, ott kórust is vezetett. És hát ne feledkezzünk meg a itt József Attila Szabad Egyetemről, ahol szintén százak, ezrek voltak a tanítványai. Tehát mindenki a saját emlékeiből írt, hát ezek hol főiskolai emlékek, hol pedig az életből vett baráti emlékek, hiszen a tanár úr olyan személyiség volt, akihez nagyon könnyű volt kapcsolódni, és aki nagyon sok tisztelettel fordult mások iránt is, gyakorlatilag mindenki iránt, barátsággal és tisztelettel. Így nagyon sok baráti kapcsolat alakult ki vele. Ezek persze ilyen atyai baráti kapcsolatok voltak.
1: Hogy zajlott az a pillanat, amit említett, hogy nagyon meghatotta a tanár urat? Milyen körülmények között értesült erről a kötetről?
0: Ez március 8-án az ő születésnapján volt, amikor az előző éjszaka elkészült kézirattal elmentem egy gyors nyomdába, ahol egy példányt kinyomtattunk belőle. És ezzel az egy példánnyal jelentem meg az ő lakásán, meglepetésszerűen, és köszöntettem a születésnapján, és adtam a kezébe. Ami egyébként azért is különleges volt neki, mert a lánya és az unokája, akik Olaszországban élnek, éppen meglepetésszerűen meglátogatták őt, amire szintén nem számíthatott.
1: Ha már személyes visszaemlékezésekről esik szó, megosztana ön egy emléket, amely először jut eszébe, ha földes tanár úrra gondol?
0: Talán azt az emlékemet mesélném el, ami a Zeneakadémián történt, ahova zongorista hallgatóként jártam. A zeneelméletet földes tanárról oktatta nekünk. Az utolsó fél évben a téma a 20. század, annak is a második fele volt, és az egyik órára Kurták György opusz 3-as 8 zongora darabját hozta a tanár úr elemzésre. Ráadásként pedig meghívta a szerzőt saját magát. Tanár úr egy parádés elemzést vezetett végig nekünk. Olyan gazdagon, olyan mélyen, a morzsákig lemenőleg ismerhettük meg a művet, ahogy sehogy másként. Majd a végén odafordult Kurták tanár úrhoz, hogy hát Gyurikám, mit tudnál ez még hozzátenni? Kurták tanár úr egy pillanatig gondolkodott, majd azt válaszolta, ma sokat tanultam.

0: Jakab Géza, a Földes 90 című kötet szerkesztője emlékezett Földes Imre zenetörténészre, zenepedagógusra. A mai összhang a beszélgetésben említett Kurták György 8 zongoradarab című sorozatának részleteivel zárult Kocsis Zoltán előadásában. Hangmérnök kollégám Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Csík Gabriellát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Brieska Dániel. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében a kieső villamosenergia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A szükséges intézkedéseknek köszönhetően Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított. Magyar Péter bejelentette, hogy megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység, amelynek fő feladata, hogy minden lehetséges forgatókönyvre előre felkészüljön. Ennek részeként elkészül egy rotációs krízisterv is. Kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem szerepelhetnek az esetleges korlátozásra kerülő fogyasztók között. A lakosságot takarékosságra kérte a miniszterelnök. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban, miközben a vízi közműszolgáltatók és az önkormányzatok egyszerre kérnek mindenkitől takarékos vízhasználatot. A települések ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést a következő napokban. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik majd az utazókat. A Duna vízállása Budapestnél rekord alacsony, szállodahajók vesztegelnek a vízen. A Velencei tó vízállása történelmi mélyponton van. Budapesten vízkorlátozásra nincs szükség. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, erre figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég azt kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Dunamedret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, másfél millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. A tárcavezető közölte, az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem vagy csak túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. Még ma közzé teszik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az NVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra mától augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Egy 100 éves Ford T-modell az egyik legnagyobb szenzációja a Nemzeti Múzeum új kiállításának. Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából rendezett tárlat a tengeren túlra kivándorolt magyarokról szól. A Ford autó tervezésében annak idején Galamb József és Farkas Jenő is részt vett mérnökként. A kiállítás november 1-ig látogatható. Napról napra fokozódik a kánikula. Holnap is szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 32-37 fok várható, nagy tavaink vize 24 fokos.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Augusztus 9-e és 14-e között Kaposvár ismét a komoly zene fővárosa. Érkezik a 17. Kaposfest. Világhírű művészek, felejthetetlen koncertek a Szivárvány Kultúrpalotában, izgalmas zenei előadások és színes kísérőprogramok várják a látogatókat. Ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb kulturális eseményét. Találkozzunk a Kaposfesten. További információ www.kaposfest.com.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Seidl Dénes nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. A Kaposfest egyik tavalyi kamarazenei hangversenyét idézzük. Méltóság és szenvedély, ez volt a koncert alcíme. A felvétel a Szivárvány Kultúrpalotában 2025. augusztus 12-én készült. Johann Halvorsen Sarabande con variazioni egy Händel témára. Abu Zahra Mariam hegedűn, Szűcs Máté brácsán játszik.

Johann Halvorsen művét hallották, Sarabande con variazioni egy Händel témára. Hegedűn Abu Zahra Mariam, Brácsán Szűcs Máté játszott. Most Franz Schubert két műve következik. Elsőként a Halál és a lányka. Előadja a Voces Angeliki, karigazgató Dinnyés Soma.

Franz Schubert Halál és a lányka című művét hallották, előadta a Vócsesz Angeliké, karigazgató Dinny és Soma. Most hallgassák meg Schubert D-moll vonós négyesét, amelynek mellékneve Halál és a lányka. Előadja a Motus Quartet.

Franz Schubert D-moll Halál és a lányka vonós négyesét hallották. A Motus Quartet ráadásként Joseph Haydn G-moll vonós négyesének harmadik tételét játssza.

0: József Haydn G-moll vonós négyesének harmadik tételét hallották ráadásként a Motus Quartet előadásában. A Kaposfest Méltóság és Szenvedély című kamarazenei hangversenyét hallották felvételről a Kaposvári Szivárvány kultúrpalotából. A felvétel 2025. augusztus 12-én készült. A zenei rendező Weiss József, a szerkesztő Seidl Dénes volt.
1: Műsorajánló. Csütörtök kora délután Arthur Rubinstein zongorázza Frédéric Chopin műveit. A többszörös Grammy-díjas lengyelországi zsidó származású amerikai zongoraművész Chopin műveinek legjelentősebb 20. századi előadója volt. Ezt 60 éve az Erkel Színházban is bizonyította. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az arckép eheti vendége Kanyó Dávid, pikoló és fuvola művész.
2: Sokan talán engem úgy ismernek, aki kicsit a pikolót, a fuvola kistestvérét próbálom felkarolni, és próbálom egyenrangú szóló hangszerként kiemelni abból a szimfonikus hangzásvilágból, ami ez a hangszer jelent.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Kanyó Dávid. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Koncert a Bartók Rádióban.
1: Folytatjuk koncert közvetítésünket. A Voces étthangversenyét hallják. A felvétel a Szent István Bazilikában 2014. március 26-án készült. William Byrd, Anthem, Sing Joyfully, 81. Zsoltár.

Elhangzott Thomas Wilkes Gloria in Excelsis Deo. Thomas Tomkins Mikor Dávid hírül vivé.

Thomas Tomkins Mikor Dávid hírül vivé című művét hallották. A Vócsezéjét hangversenyét közvetítjük felvételről a Szent István Bazilikából. Thomas Wilkes Mikor Dávid hírül vivé.

Elhangzott Thomas Wilkes, Mikor Dávid hírül vivé. Robert Ramsey három műve következik, Magnificat, Mikor Dávid hírül vivé, és Nunc Dimittis.

Robert Ramsey műveit hallották. Magnificat, mikor Dávid hírül vivé, és Nunc dimittis. Orlando Gibbons, Oh Clap Your Hands.

Elhangzott Orlando Gibbons, O Clap Your Hands. A Vócseszét előadásában befejezésül Szergej Rachmaninov műve következik, Bogorodice Gyévó.

0: Szergej Rachmaninov művét hallották, Bogorodjice Gyévó. A Vócseszét hangversenyét közvetítettük, a felvétel a Szent István Bazilikában 2014. március 26-án készült. A hangmérnök Horváth Tamás, a zenei rendező Alpár Tibor, a szerkesztő Kecskés Barbara volt.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk koncert közvetítésünket, a MÁV szimfonikus zenekart Madaras Gergely vezényli. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. március 19-én készült. Elsőként kérem hallgassák meg Claude Debussy egy Faun délutánja című szimfonikus költeményét.

Claude Debussy egy Faun délutánja című szimfonikus költeményét hallották. A MÁV szimfonikus zenekart Madaras Gergely vezényli. Edward Elgar, Enigma változatok, opusz 36.

Edward Elgar Enigma változatok című művét hallották. A MÁV szimfonikus zenekar befejezésül Madaras Gergely vezényletével szintén egy Elgar művet szólaltat meg, ünnepi és alkalmi induló.

0: Edward Elgar ünnepélyes alkalmi indulóját hallották. A MÁV szimfonikus zenekar koncertjét közvetítettük, vezényelt Madaras Gergely. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2026. március 19-én készült. A hangmérnök Melha Kálmán, a zenei rendező Bárány Gusztáv és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Chopin muzsikája után a milánói Scala Filharmonikus zenekara játszik. Az olasz együttest most Riccardo Muti irányítja, aki a napokban tölti be 85. életévét, és a 2001-es kongresszusi központban előadott koncert idején az együttes zeneigazgatója volt. Hangverseny különlegességek. Csütörtökön 13 óra 23 perckor. A Bartók Rádióban. Folytatódik sorozatunk, melyben a BBC Proms Fesztivál elmúlt heti hangversenyeinek programjából válogatunk. Most Róma fenyői, Bach orgona muzsikája, Simanovszky és Kurtág alkotásai, 20. századi angol szerzők szaxofonra és énekarra írt művei, valamint Francis Poulenc és Mozart zenéje jelenik meg kínálatunkban. Proms 2026. Pénteken 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatás a 20. és 21. század zenéjéből.
2: Összeállításunkban a 60 éve, 1966. július 29-én 46 évesen elhunyt zeneszerző Járdányi Pál műveiből válogatunk. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Járdányi sikeres pályáját mutatja, hogy mindössze 34 esztendős, amikor a Kossuth díjat megkapja. Előtte 1952-ben és 53-ban Erkel díjjal jutalmazzák. Ezzel ő a magyar zeneszerzők között a legfiatalabban Kossuth díjat kapott alkotó. Őt Szokolai Sándor követi, akinek 35 évesen ítélték oda a rangos elismerést. Járdányi Pál zenetanulmányait Rómában kezdte, 8 évesen, ahol a hegedüléssel ismerkedett. A zongorához 13 évesen ült le először komolyabban. Középiskolai tanulmányait a budai Ciszterci gimnáziumban végezte, ahol Rajecki Benjamin is tanára volt. A Zeneakadémián zeneszerzést, hegedűt és zongorát tanult. Mestere volt Kodály Zoltán, Zatureczki Ede és Kósa György. Később ő maga is legendás tanár lett az intézményben. Kurták György, aki szintén növendéke volt, így emlékezett rá vissza. Évekre megbénultam. Mindig a komponálás volt az, ami nem ment. Ezért azok, akik ilyenkor segíteni tudtak, azok tényleg az életem legfontosabb személyiségévé váltak. Az első és talán legdöntőbb Járdányi Pali volt. Valami egészen fantasztikus segítséget tudott nyújtani, nagyon sok időt szánt rám és ránk. Valahogy belülről segített, arra vezetett rá, hogy mi csináljuk meg a dolgunkat. Elsőként szólaljon meg 20 évesen, 1940-ben írt szimfoniettája. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén Polgár Tibor.

az 1940-ben 20 évesen komponált szimfoniettát a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta Polgár Tibor irányításával. A következő Járdányi Pál mű, mely az Ars Novában a szerző halálának 60. évfordulóján elhangzik, egy kamara alkotása. Járdányi Pál 1946-tól 59-ig a Zeneakadémián népzenét oktatott. Ekkor azonban az 1956-os forradalomban betöltött szerepe és káros politikai nézetei miatt a Forradalmi Értelmiségi Bizottság tagja volt, távoznia kellett onnan. 1948-tól a Tudományos Akadémia Népzene Kutató Csoportjának munkatársa, majd vezetője is volt. Ő rendszerezte és szerkesztette a Magyar Népzenetára első és negyedik kötetét 1951-ben, illetve 1959-ben. Az 1950-es évek elejétől a magyar népdalok világa vált művei elsődleges inspirációjává, amikor is népdalfeldolgozásokat írt kórusokra, szimfonikus zenekarokra és kamaraegyüttesekre. Ennek a második zeneszerzői korszaknak termése az 1955-ös keltezésű Fúvós ötöse, melynek alapja az Én vagyok a kunsági fi kezdetű magyar népdal. A Magyar Rádió Fúvós ötöse játszik, a hangfelvétel 1984 májusában készült. A népdal teljes szövege így hangzik. Én vagyok a kunsági fi, nékem nem parancsol senki, sem a jásság, sem a kunság, sem a karcagi bíróság. Én vagyok a doktor legény, beteg a szeretőm szegény, szedek százféle virágot, egy se használ, véle hálok. Én vagyok az, aki nem jó kocsma ajtó nyitogató, boros üveg emelgető, barna kisjány szeretgető, sörös üveg hajtogató, szőke kisjány szomorító.

Járdányi Pál 1955-ben írt fúvósötösét hallották. A rádiózenekar fúvósötöse, azaz Drahos Béla fuvola, Kollár Béla oboa, Vér István klarinét, Keveházi Jenő kürt és Vajda József fagott művész játszott az 1985 májusában készült felvételen. A 60 éve elhunyt zeneszerző és népzenekutató Járdányi Pál műveiből válogat az Ars Nova adása. 1952-ben írta meg egyik legnagyobb szabású művét, félórás Vörösmarty szimfóniáját, melyből a magyar hangrögzítés egyik első szimfonikus sztereó felvételét 1969-ben a Magyar Rádió zenekara készítette el Breitner Tamás vezényletével. Most azonban egy 1996-os koncertfelvételről szólal meg az alkotás, a Szent István Király szimfonikus zenekar élén Ács János. A hangfelvétel a Zeneakadémián készült. A tételek Hazádnak rendületlenül, Virág és pillangó, Hová merült el szép szemed világa, Harcidal, és végül A vén cigány.

0: Az 1952-ben írt Vörös Marti szimfóniával zárult az Ars Nova adása, melyben ezúttal a 60 éve 1966. július 29-én elhunyt zeneszerző és népzenekutató Járdányi Pál műveiből válogattunk. Az iménti 1996-ban a Zeneakadémia nagytermében készült felvételről a Szent István Király szimfonikus zenekar játszott Ács János vezényletével. Az elhangzott 5 tétel címe: Hazádnak rendületlenül, Virág és pillangó, Hová merült el szép szemed világa, Harcidal, A vén cigány. Járdányi, mint említettük, nagyon fiatalon, 46 évesen hunyt el. Kodály Zoltán német nyelvű nekrológiában így írt róla: erejének teljében hagyott itt bennünket, talán gondban amiatt, hogy annyi mindent nem fejezhetett be. De nyugodtan abban a tudatban, hogy ameddig dolgozhatott, egész odaadással és teljes sikerrel tette. Nem vesztette el életét, mert sohasem törődött azzal, hogy azt megtartsa. Az Ars Nova holnapi adásában a 99 éves Decsényi János elektroakusztikus műveiből szól válogatás. Ha tehetik, tartsanak velünk, én várom önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz rajongókat a szerkesztő Weisz Gábor nevében is. Ma is egy rendhagyó jazz mozaik adással készültünk, bár a héten az előrejelzések szerint nem ma lesz a legmelegebb, de az összeállításunk címe Egy forró nyári éjszakán. Minden témában szerepel valamilyen formán a címben a nyár. Az elsőként hallható Dennert Árpád téma határozta meg az összeállítás címét Egy forró nyári éjszakán. Lukács Eszter énekel az Árpi Show felvételén.

Az egy forró nyári éjszakán az Árpisóval és Lukács Eszter énekes előadásában hangzott el. Most Pege Aladár szerzemény következik Balatoni nyár címmel. A szerző, a bőgős, Tóth Sándor szaxofonon játszik, Horányi Sándor a gitáros, Sramkó János dobol.

A szerző Pege Aladár, Tóth Sándor, Horányi Sándor és Samkó János előadásában szólt a balatoni nyár. Most szerzőként Bornai Tibort, Lár Andrást és Sárik Pétert kell említenem. Balatoni nyár a címe a témának. Falusi Maria nénekel, a Sárik Péter trióval szól a felvétel.

A Sárik Péter trió játszott, Falusi Marianna énekelt, ez volt a balatoni nyár. Most a Veled lenne nyár következik témacím szerint. Möntör Máté és Csernus Szilvia a szerző, és az ő előadásukban halljuk a témát.

Horváth Cintia énekelt Möntör Máté gitáron játszott, az ő szerzeményük szólt Veled lenne nyár címmel. Most az Ezüst nyár következik a Borbély Mihály kvártettel. Presser Gábor és Adamis Anna a szerző Borbély Mihály átiratát halljuk.

Az ezüst nyár szólt a Borbély Mihály kvártettel. Folytassuk az Egy forró nyár éjszakán című rendhagyó jazzmozaik műsorunkat. A következő téma címe nyár. Harcsa Veronika énekel, Blahó Attila zongorán játszik, Gyémánt Bálint gitározik, Olá Zoltán a bőgős, Majtényi Bálint dobol. Harcsa Veronika Babits Mihály soraira írt szerzeményét halljuk.

Ez volt a Nyár, Harcsa Veronika, Blahó Attila, Gyémánt Bálint, Olá Zoltán és Majtényi Bálint előadásában. Következzék egy másik Nyár, a Juhász Gábor trióval a formáció vezetőjének szerzeményét halljuk.

A nyár szólt a Juhász Gábor trióval hallottuk. Most a mézillatú nyár következik. Andy Razaf és Fats Waller örökzöldjét Pradányi Iván szövegével halljuk, Cserháti Zsuzsa énekel, Szakcsi Lakatos Béla zongorán játszik, Toni Lakatos szaxofonon, Berkes Balázs a bőgős, Kőszegi Imre dobol.

Ez volt a Méz illatú nyár. Cserháti Zsuzsa, Szakcsi Lakatos Béla, Toni Lakatos, Berkes Balázs és Kőszegi Imre előadásában. Most a Summer Song következik, a Szaniszló Richard Quartettel a formáció vezetőjének témáját halljuk.

Summer Song szólt a Stanislaw Richard kvartettel. Befejezésképp egy Antonio Vivaldi kompozíció következik Bornai Tibor és Pejcsik Panna átiratában, a négy évszakból szóljon a nyár. Emlékek hintája, mézsárga csend és zuhog a vágy a tétel cím. Lesták Bedő Eszter hegedül, a Jazzation együttes felvételén az Erkel Ferenc kamarazenekart is halljuk.

0: Ez volt a négy évszakból a nyár, Antonio Vivaldi szerzeménye átiratban, Bornai Tibort és Pecsik Pannát dicséri ez az átirat. Emlékek hintája, mézsárga csend és zuhog a vágy, hangzott el tétel cím szerint. Lesták Bedő Eszter hegedült, a Jazz és Ön a Capella együttes énekelt, az Erkel Ferenc Kamara zenekar játszott. Így ért véget a mai rendhagyó jazz mozaik egy forró nyár éjszakán válogatásunk. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorú meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. A következő napokban ismét hőkupola alakul ki Magyarország felett, ezért éjféltől újra harmadfokú hőségriasztás lép életbe, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, a rendkívüli hőség legsúlyosabb következménye jelenleg a tartós aszály és a folyók rekord alacsony vízállása, ami egyes térségekben veszélyezteti az ivóvízellátást is. Hozzátette, a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb, korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kieső villamos energia mennyiséget a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt, az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Biztonsággal fogyasztható a debreceni ivóvíz. A város önkormányzata annak kapcsán tett bejelentést, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint egy akkumulátor kellékeket gyártó kínai vállalat helyi üzemében történt szennyezés miatt több magánkútban is a határértéket meghaladó mangán koncentrációt mértek a környezetvédők. A város figyelmeztetett, a magánkutakból vett minták nem befolyásolják a biztonságos, zárt rendszerben működő ivóvízellátást. 25 helyszínnel bővült az UNESCO világörökségi listája. Az újak között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Az emlékhelyek kategóriában világörökségi státuszt kapott az 1944-es normandiai partraszállás területe is. Napról napra fokozódik a kánikula, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Hajnalban 13-18, napközben 32-37 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó zenehallgatást kíván a Notturno házigazdája, Németh Attila, munkatársaim Katona Márta és Perge János. A végzett hatalma egy 4 felvonásos opera, aminek szövegkönyvét Francesco Maria Piave írta, az ősbemutatóra Szentpétervárat került sor 1862-ben. Magyarországon 13 évvel később a Nemzeti Színházban mutatták be a darabot. Verdi egy időben tárgyalásokba bocsátkozott a Szentpétervári Cári Operaházzal egy új opera megírására vonatkozóan. A szerzői honorárium nagyon magas volt, tehát Verdi elfogadta az ajánlatot, és a téma is érdekelte. A végzett hatalma nyitánya szól a Notturno elején.

Verdi a Végzett Hatalma című operájának nyitányát a dél-koreai rádiózenekar adta elő Chi Jung-jung vezényletével. Verdi elutazott Szentpétervárra, de a Leonorát éneklő szoprán megbetegedett, tehát elmaradt a bemutató. Egy évvel később sor került a premierre. Grzegorz Gorzsicskitől szól egy kórusmű.

Qui habitat? Gregor Žgurčický, zeneművéd Olka Pasičník, Piotr Likovský, Vojčich Parchiem, Miroslav Borzsinszky és a színe nomine kamarakúrus, valamint a koncerto polakó együttes adt elő, vezényelt Marek Toporovský. Ton Brunel szerény című zeneműve következik, majd Gustav Holst kórusműve az Ave Maria.

Gustavhoz Ave Maria című kórusművét az Ave Kamara kórus adta elő. Előtte Ton Brunel Serene című zeneműve szólt, amit a komponista fuvolár és elektronikára komponált. Harry Stereveld szólaltatta meg ezt a különleges hangulatú darabot. Ignácián Paderewski játssza most saját B-dur nocturnjét.

Paderewski B-dur nocturnjét maga a zeneszerző játszotta. Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök azt mondta, hogy modern halhatatlan Paderewski. Egyébként államférfi volt, szónok, pianista, zeneszerző, egy nagyszerű ember. Benjamin Godardtól következik egy ária a Jocelyn című operából.

Benjamin Godard és Jocelyn című operájának kis részlete, egy ária hangzott el. Benjamin Butterfield énekelt, a kanadai operazenekarát Richard Bradshaw vezényelte. Godard egy csodagyerek volt, nem egy korabeli kritikus, azt mondta, hogy itt az új Mozart. Most hallgassuk meg Henrik Andriessen első korálját.

Hendrik Andriessen első koráját Johan van Dommele orgona művész adta elő. Ez a holland szerző nagyon aktívan dolgozott 1955-ig, ekkor szívrohamot kapott, és egészsége nagyon megrendült, és családi tragédiák is érték sajnos. John Field 3 darabja következik, Ária, Nocturne és Chanson.

John Field három darabját, Barry Douglas és a Camerata Ireland adta elő. A zeneszerző Clementi tanítványa volt, és Chopin Field 18 hasonló műfajú darabjának példáját követve komponálta nocturnjeit, szintén zongorára. Most Carl Philipp Emanuel Bach muzsikája szól.

Carl Philipp Emanuel Bach kompozícióit hallottuk az Arte dei Suonatori együttes előadásában. Steve Reich a kortárzene kimagasló alakja 1936-ban született, és több magyar előadó együttessel évtizedekig dolgozott. Például az Amadinda együttes számára rengeteg mindent komponált. 8 sor című zeneműve szól.

Nyolc sor. Steve Reich kompozícióját a Ricercata együttes adta elő. Reich sokat utazott, nyugat-afrikai tanulmány útjának nagyon nagy haszna volt, hiszen felhasználta az Afrikában található ritmusokat, dallamokat. Most Brahms Seymour vonós négyese szól.

Brahms opusz 51-es C-moll kvartettjét a Kazász vonós négyes játszotta. Ez a mű néhány hónappal az első szimfónia előtt keletkezett, és akárcsak a C-moll szimfónia, ez az alkotás is vagy 20 évig érlelődött Brahms műhelyében. Csak sok-sok próbálkozás után tette közzé a darabot a komponista. 2 óra van.

Az Észt Filharmonikus Kamarakórus hangversenye következik, amelyen Tönu Karius vezényelt. Elsőként a karmester bensőséges jóbarátjának, Árvo Pert ész zeneszerzőnek művei hangzottak el. Ez a komponista 1935. szeptember 11-én Észtországban született. A Tallini Zeneművészeti Konzervatóriumban tanult, de tanulmányait katonai szolgálata miatt megszakította. Rengeteget kísérletezett a zenében. Aztán emigrálnia kellett a szovjet hatóságok nyomására, először Bécsből, majd Nyugat-Berlinbe. Pert neve viszont ma nagyon ismert. 5 kompozíciója szól egymás után.